0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: napozós, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, a csodálatos énekesnő. Na és hát óriás megtiszteltetésben volt része a napokban, mert hogy hát a filmzene császárával, Hans Zimmerrel találkozott.

csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órások lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban picit pop, picit new disco, kicsit funk, Sabrina Carpentert hozom, és a 6. stúdióalbumának az első kislemezét, az Espresso-t. Kimondom ezt a szót, és esküszöm, meg akarok inni egyből egy kávét. A dal sztori a dióhéjban, az énekesnő a kávéhoz hasonlítja magát. Aki mellett nem lehet elaludni, kacsintottam hozzá. Óriásit ment a dal, number one lett a briteknél, Ausztráliában, Írországban, a Billboard 600 listán pedig a második helyig menetelt. Bravo, Sabrina, bravo!

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy EDM klasszikus, aminek nagyon aranyos a háttérsztoria. Avicii, Hey Brother, a svéd DJ producer nagyon szerette a country műfajt, és megkereste a műfaj, a bluegrass, ez egy alműfaj, egyik nagy sztárját Amerikában, Dan Timinskit, aki sem Avicii-t, sem az EDM-et nem ismerte. A lányának mondta, hogy képzeld, lányom, megkeresett Svédországból valami DJ producer, mire a lánya? Apa. Te mondta, hogy Avicii, mert akkor sikítok egy nagyot. De miért ismered? Mi az, hogy ismerem? Az egész világ ismeri, apa. Mondj igent a felkérésre, a lánya bíztatta. Kijött a dal, hát bomba nagy sláger lett belőle, és amikor pár héttel később vitte a lányát a suliba, Dan Timinski, aki vokálozik ebben a dalban, mindenki a Hey Brother refrénjét üvöltötte. Ezt azon most a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Döntést hozott a kormány az aszbeszt helyzet rendezéséről, tovább küzd az ország az asszállyal, elmarad a Balaton átúszás, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Döntést hozott a kormány az aszbeszt helyzet rendezéséről. A miniszterelnök tegnap azt mondta, napokon belül megkezdődhet a kármentesítés Szombathelyen. A kormány biztosítja a szükséges forrásokat. Magyar Péter azt is hozzátette, a jogi szakvélemények alapján ismét egyeztetést kezdeményez az osztrák kancellárral, hogy a kármentesítés költségét a magyar adófizetők visszakapják. Az is elhangzott, hogy a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Magyar Péter azt mondta, hamarosan elindul a Szent István vidékfejlesztési és a Baross Gábor vasútfejlesztési program, és új átfogóbb szabályozás jöhet a vendégmunkás stoppal kapcsolatban. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról, és ott januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. Emellett a kormányzat tovább erősíteni a fogyasztóvédelmet, annak érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR kód segítségével kell részletesen tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, valamint a javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Tovább küzd az asszállyal az ország, továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte több mint 700 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ez több mint a tavaly nyári eredmény. Mindenről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízellása továbbra is nagyon alacsony.
3: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentő csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
2: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna, meg ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk. Vasárnap napközben marad a szárazabb idő, éjjel viszont egy hideg front miatt többfelé készülhetünk majd zivatarokra. Jövő hét elején napos idő vár ránk, a csúcsértékek 25 és 32 fok között alakulnak.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost, főképp a migrénnel migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd ember.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opeláit. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű béka formájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerint ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort. Az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs, csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mit gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
2: nem éred meg?
1: Igen, hát ne vitte se a tifusz, a kankó, a covid.
3: Nem adtak el az
2: üvei. Tifusz, kankó, igen.
1: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, éveken keresztül, semmi.
2: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. Én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mm. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na,
3: hop-hop.
1: Nem, amúgy nem vagy.
2: Hát 50-nél már, 50-nél már, 51-nél
3: már, igen.
2: Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
1: Nagyon sok minden fog történni.
2: Nagyon sok minden történik, de
3: milyen
2: hogy...
3: két év? Egy.
2: Egy, jövőre 50 vagyok.
1: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
3: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
2: De akkor csak pont kezd, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a
3: 40-hez. Ez az igazság. Hát fölébredsz másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
1: De ez nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
2: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
1: Jó, most egy pillanatra nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
2: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát azt ne felejtsük el.
1: Mögötted is lehetne, hogy felvenni nekik a telefont.
2: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
1: 62 éves. 62
2: éves, igen,
1: és 60... még boldog, mosolyog.
2: Hát szerelmes.
3: Fiatal csaja van.
1: Így van. Nektek itt vagyok én.
3: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
1: Így is van. De itt vagyok is, fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
2: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
1: Ne, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen, vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
2: Leülök egy papírra.
1: Igen. És akkor veszel le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
2: Amit még úgy, te nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és
1: nem
2: belemegyek, hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
1: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
2: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az, hogy egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
1: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
2: Na például. Igen.
3: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
2: Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
1: A 10 legjobb receptemet végre kiadok.
2: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
1: Van ilyen ponybetetés, ahogy Bali szereti.
3: Visszajön-e a zongorázás például?
2: Nem,
3: az nem, azt elengedte.
2: Nem. Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
1: Hú, mekkora hazugság.
2: Nem, de tényleg nem. Ez valami megváltozott.
1: Most
2: nincs.
1: Most nem, egy hét múlva is kérdezem, hogy ezt...
2: Nem, nincs már ilyen felelőtlen, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
3: Honnan tudod, hogy nem jár?
1: Nincs.
2: Ha valamit beleállok és kijelentem, akkor azt megcsinálom. Nincs. Te csináltál ilyen összegzést 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenéztél,
3: és azt mondtad, hogy Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyjel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni a gyerekekkel, vagy én nekem az például nagyon, én ezt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez már.
1: Durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
3: Én 3 azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
2: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50.
3: Simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letoltam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá,
2: Na, elkezdem papírra írni akkor.
3: Jó.
2: Jó?
3: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
1: De van ilyen ilyen...
2: Gastroenterológus. Igen, alul-fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
1: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
2: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék, mondj
1: egyet. Tudok egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
2: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Valás titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
1: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feribe hozza ezt a stúdióba.
2: Hát nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
1: Senki
2: ez
1: nem
2: ugyanaz is átfestve.
1: Senki ezt nem vehet.
2: Ezt nem hiszem el. Ezt
1: mindenkinek fájnia kell.
2: Ezt nem hiszem el.
1: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
2: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem megvett egy gyárat.
2: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett.
1: Ugyanolyan... Ez a gyári szín.
2: Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
2: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
3: Ugye? Vagy fölvásárolta az összes működő modellt
1: Magyarországon. Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor meglátod ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
2: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónap múlva megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
3: Ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
2: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet, de oti színekbe van. Oti színek, mert ez oti szín.
2: Úristen, zseniális.
1: De miért most ezzel nem látod magad a sziget nagy színpadon karikázni?
2: Úgyhogy színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton-parton.
1: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
2: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
1: És lehet rá, hogy ülni is, tehát még plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
2: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát mindegybennél már megkattant a izé.
3: Igen, micsoda, 70-el is mentünk lefelé.
2: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn, oké.
2: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Neked de, valami gyárad van? De
1: mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapestával, és az nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
2: Ez igaz. Nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. Az Feri vonulása kell, hogy legyen, de egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogad.
2: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
2: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a színt, és ez a gyári szín, ami 86-ba kijött.
2: Igen, nem csinálhatjuk meg a Balázs Goes to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Goes to Velence, kettő, hogy 4 óra.
1: De már közel van a Földvár.
2: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szépen, csak azt kell mondani, imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet akar, mint amennyi akkor a teher.
2: Igen, hogy vigyem be, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
3: Hát azt neked kell bekeverni.
2: Nekem mi?
3: Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
2: És bekevered
1: a garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, most nem kell járnod benzinkútra.
2: De fogom szeretni, és csapatok át Földvárra. Csoki az üveg Tigrisbe.
1: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fog majd a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
2: Igen, Ceglidnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
3: Visszatudod vásárolni.
2: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
3: olaj? Hát azzal kevered ugye a benzint.
2: Ja.
1: De az, igen? Hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 literes-et, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
2: Jó, azért ebben még van mit tanulom, benzinkeverésben, gondolom őszintén, de amikor apámnak Trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
3: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
1: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
2: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. Három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mi ez a három szó, amit ha te leírsz vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
3: Pay sex, sure.
1: Nem. Átment az utalás.
2: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
4: Befogod a pofát.
3: Befogod a pofát. Folytatást nem tudjuk.
2: Na, igen. Vedd meg nyugodtan. Ugye jönnek
1: a... Jó? Befogod a pofát.
2: Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
1: Költöz
2: vissza anyátok. Az valamit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
3: Ez egy jó mondat.
2: Jó mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
3: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
2: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben nál. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
1: Mihez van kedved?
2: Ú, de jól esik ez.
3: Na?
1: Feri? Mihez van kedved?
3: Hát, ha én azt eláruljam.
2: Jó mondat.
1: Jó mondat.
2: Szerintem szerint én ezt adom, ez egy tök kedves mondat.
1: Ez nagyon. Nekem tetszik, a főztél vagy hánytál?
2: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretett nyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
1: mondja
2: enni.
1: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
3: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
2: Hát nem vagyok egy nagy főző.
3: Ez igaz.
2: Na, de az anyukák szeretett nyelve, a nagymamák szeretett nyelve, a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretett nyelv, igen. Azt mondja,
3: egy hogy... Ilyen, jó a segged, annak tudtok örülni?
1: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
3: Jó lesik.
1: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. Mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
3: Péter most nyert egyet.
1: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
2: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott, gondolom, valamit azért, hogy béke legyen.
1: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
2: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy a hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
1: Jó, itt egy másik. 20 év futamidő.
3: Az
2: igen.
3: Az összetart.
2: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép mondat. Jó, szép mondat.
3: Szerintem ez egy szép... kedves törődő.
2: Szerintem ez egy törődő mondat.
1: De hogyan mondod?
2: Összefogom a hajamat. Várj egy picit, összefogom a hajamat.
1: És olyan,
2: szerintem ez egy szép mondat.
1: Összefogom a hajamat!
2: Na, így inkább. Hát ezt inkább mindent csinál.
1: Mondom, hogy bármi működik. Ja, hát, jó,
2: akkor inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
1: Várj, és mondjam, hogy...
3: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
2: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
1: az
2: egy kedves.
1: Az a van hozzá, mihez van kedves, és a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
2: Igen.
1: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Ismét csalókra figyelmeztet a rendőrség, kevesebből rendezik meg az idei augusztus 20-ai ünnepséget. Visszahívtak több tészta levest is, hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek. Az SMS-ekben közlekedési bírságokról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis oldalra vezet. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson erre a linkre és ne adja meg az adatait. Egyúttal jelezték a rendőrség, soha nem szól SMS-ben a bírságról. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt tegnap. Magyar Péter azt mondta, túlárazott szerződések és 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzi játék, de lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Idén nyáron is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat. Mindenről Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese beszélt.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Tésztaleveseket hívtak vissza szalmonella fertőzés veszélye miatt. Az összes Réva márkájú instant leves és tésztaleves érintett, függetlenül a lejárati időtől. A gyártó azt írta, a forróvizes leöntés nem tudja minden esetben elpusztítani a baktériumokat, ezért senki ne fogyassza el a leveseket. A bontatlan és a már felbontott termékeket is vissza lehet vinni a boltokba. Drágul a kressz és a forgalmi vizsga is, mindkét díjtétel átlagosan 11%-kal nőtt. Aki nem bukik sokszor a vizsgákon, annak nem üríti ki nagyon a zsebét a változás, ami az elméleti kressz vizsgánál 500, a forgalmi vizsgánál 1200 forintos növekedést jelent. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és 26-os kilométerek között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázs!

0: Na, itt is vagyunk, jó reggelt. A hét utolsó napja nem vettük ki, itt vagyunk 6 óra után. 18 perccel, Eszter, jó reggelt.
1: Nem szerettük volna kivenni, vagy ilyesmi.
0: Igen, nem.
1: Nem vettük ki.
0: Nem lett volna rá törekvés. De itt vagyunk 6 óra után, 18 perccel, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Ezzel mindent el is mondtam?
2: Így is van, meg is vagyunk.
0: Ami ma reggelben nem van.
2: Itt vagyunk, van egy pár szponzorált játékunk, aztán megyünk mi is, Szabira.
0: Aztán megyünk mi is.
2: De nem csak hétvégén.
1: Ilyen a Szabira.
0: Szabina, még nem?
2: Szabina.
0: Mm. Szabina, de még nem megyünk. Még van egy hetünk.
1: Nagyon sok kérdésem van Ferihez.
2: Tessék,
0: rajta. Megiszom a kávém, megnézem az adásmenetet.
1: Látom, hogy szükség lesz ezekre a kérdésekre.
0: Meg hozzá vagyok szokva, hogy 6-tól fél hétig nagyon élsz.
1: A csúcsidő,
0: aztán megjön a reggel, onnantól 10 órakor találkozunk. Úgyhogy a 6-tól fél hét mostantól mindig a tiéd.
1: Egyik, ez az övet. Versek, ahogy én szeretem. Feri, láttam tegnap az Instagramon, hogy Cabrio közlekedtél, és én régi vágyam, hogy kabriózzak, de attól retteg, hogy kilóg a fejem belőle, mint a Teszvesz városban a gilisztának, aki kalapot visel.
2: Nem láttam a Teszvesz város, ezen egyébként biztos nagyon fontos ré. Ja, azt meg nem is olvastam.
1: Tudod, és van egy giliszt, aki kabrióval jár, és mondta, hogy
0: mindig lefújt. A Teszvesz város, nagyon. Ilyen milyen kicsi képek voltak rajta, csak vissza kellett fejtened, és mindig kintott, és mindig észrevettél még valami újat rajta, mert ilyen sok kép volt, sok ábrával, és akkor ez tűzoltóautót vezetett, nem?
1: Az igen.
0: És még 5 év múlva is kinyitottad, és megint észrevettél. Ezt még eddig nem is láttam, hogy a vakon tűzoltóautót vezet, mit tudom én. Az volt a Teszvesz város, ez nagyon jó volt. Nagyon szerettem.
1: Úgy gyorsan nem volt Teszvesz város, úgy láttam, ott képes biblia volt csak.
0: Nagyon jó volt a Teszvesz város.
2: Jó, de azt se adták a kezünkbe, tudod.
1: Igen.
2: Teszvesz város, tehát giliszta, aki egy kabriót vezet.
0: Igen.
1: Most összekevertem, van egy macska a kabrióval, és van a giliszta, és a giliszta, amikor a kabrióban utazott, mindig elhagyta a kalapját, ezt a zöld kalapot, mert kilógott a feje.
2: Lefutta.
1: Na és ez a problémám ez az egészen, hogy neked, te ugye nagyon magas férfi vagy, hogy hogyan nem fújja le az arcodat a szél?
2: Amikor elkezdesz gondolkozni azon, hogy egy kabrióban mi történik, hogy lefújja a kalapot a fejedről a szél, hogy besüt a nap, hogy beleköpnek, akkor a kabriózás nem neked való.
1: Beleköpnek?
0: Megtörténhet.
1: Mi? De ez egy valós szenárió, amit elmondanak az autós kereskedésben, hogy nyugodtan vegyél magadnak
2: kabrióra,
1: egy... Valószínűleg le fogják köpni.
2: Balázsnak volt ez egy darabig a izéje, emlékszel, mindig azt mondtad, hogy én nem kabriózok, mert biztos, hogy beleköpnek.
0: Tuti beleköpnek. Tuti
1: beleköpnek. De ez miért? Nekem eszembe se jutott ez. De volt-e beleköpnek?
0: Simán, hát annyira tud irigy lenni valaki, tudod meg. Ott mész egy szép...
2: Jó, ez egy 26 éves kabrió.
0: Igen.
2: Enyém. Tehát, okay. Hogy az irigység, az nem gondolnám, hogy benne van ebben a dologban. Bár egyértelmű, ugye luxus termék a dolog, mert egy plusz autót tartasz fenn. Tehát általában van egy normál autó, egy családi autó, legyen ez bármilyen, de akinek kabriója van, annak az egy plusz autó. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy így luxus termék. Szerintem a piacon ez most 2 millió és 3 millió forint
1: között. Van pénz rákóci,
2: között nem?
0: Van pénz lóvéra.
2: Hogy azért ez nem üti meg egy 10 millió forintos autó.
1: De most nem mosakodjál, Feri.
2: Nem mosakodjál, csak mondom.
1: Lényeg, értem. Jó, nem vagy gazdag, szerinted. Szerintem azért.
2: Jó, igen,
1: de nem is ez a lényeg, hanem azok a somlóik elég sokba kerülnek abba az étterembe.
2: Így van, valamiből tankolni kell az autót.
1: Igen, szóval
2: a kérdésed?
1: Az, hogy jó, tehát akkor tegyük fel, hogy nem köpnek bele.
2: Igen, ezt kihúztuk.
1: Kihúztuk, és akkor, de akkor is továbbra sem magyaráztad meg, hogy nem lóg ki a fejed belőle.
2: Úgy nem lóg ki a fejem, hogy hátratolom az ülést, kicsit lecsúszok benne, és nagyszerűen tudok vele
1: autózni. De akkor te eljátszod, hogy nem vagy magas addig, amíg kabriózol?
2: Igen, akkor összehúzom magam, és egy 10 centivel kisebbnek látszom.
1: Kényelmesen hangzik.
2: Figyelj, ez egy, ha kipróbálod, majd akkor elviszlek egy körre, vagy vezetette az enyémet, hogy ez egy nagyon-nagyon jó szabadságérzés. Ez, hogy besüt az a nap, hogy
1: beköpnek az emberek.
2: Beköpnek az emberek, nem köpnek még be, nem is fognak most erre fölbuzdulva, hogy fúj benne a szél, hogy másképp érzed a szagokat, hogy nem olyan például, mint amikor a rendes autóban letekered az ablakot. Igen. Hogy ez tök más.
1: Hogy másképp érzed a szagokat, ez fejezd ki nekem, légy szíves.
2: Hogy jön minden, érted? Hogy egy ilyen nagyon befogadó leszel, nagyon kapsz mindent.
1: Jó, akkor egy hetes busz mögött a belvárosi
2: forgalomba. Akkor a hetes busznak kapod a
1: befogadását.
2: Az is benne van. Nem optimális a belvárosi, hogy hívják, kabriózás. Tehát ezt nem erre találták ki. Ezt arra találták,
1: a Mátrában?
2: Például, vagy a Toszkán dombvidéken, érted? Hát én is ritkán járok arra felé, de mondjuk nekem azért jó ott Velence környéke, vagy ha jövök vele a fővárosba. Szóval, hogy ez egy nagyon jó dolog.
1: Plusz jelentősen megkönnyít a nyesteknek az életét, mert ugye nem kell beküzdeni magukat a motortérben, hanem csak behuppannak meg.
2: Igen, de be tudod csukni a tetejét.
1: Miért tennél ilyet?

0: Mert este van, mert eshet az eső, és jöhet a nyest. Egyébként nagyon vicces volt, ugye ezt meséltem, ez tavaly béka nyírta ki az érdi emelkedőn, ezt az autót a legnagyobb szeretettel a szívemben mondom, hogy köszönöm, egy év és nagyon sok pénz volt, mire az autó kész lett, és most mentem érte tegnap egy mesterhez, fölnyitotta a motorháztetőt, és mutatta, hogy akkor felújította a motort, mindent kicserélte, tök jó, és az elején a motor, mi ez a hűtőrácsnál, észrevettem egy kékszínű WC-öblítőt. Na. Azt tudod, amit így be amit kell így a terem alá.
1: Hát azt már egy esős csoportban már hördülnek is felfelé.
0: Nem jó semmire?
1: De nem, abszolút, nagyon sokan hisznek benne.
2: Mert az beakasztotta az öreg.
0: Az első mester, akinél volt a kocsi, csak aztán ő nem bírt hozzá akatrészt szerezni, és átvittem egy másik mesterhez, ez már nem vette ki. Az első mesternek az udvarán állt ez az autó egy darabig, és azt mondta, hogy aha, jönnek a nyestek? Ide nem jöttök.
2: És berakott egy
0: WC-öblítő van.
2: És az segít.
1: Igen.
2: Az illata lehet, hogy el.
0: Mit mondod, szakértőnk?
1: Nagyon megosztó az a téma, mert van, aki szagérzékeny estek, akiket abszolút eltántorít a rágástól.
0: Igen.
1: Ez az illat. Vannak olyan estek, akiket meg egyáltalán nem érdekel.
0: Szóval arányokat tudunk, hogy
1: 70%-ban működik.
0: Jó, tehát 70% szagérzékeny.
1: Igen. Én most egy olyan csoportot képviselek, aki nem nevezett meg engem képviselőjének, szóval elnézést kérek, de hogy igen. Ezen kívül pedig az érdekel engem, hogy írják a kamionosok, hogy ők mindig kabrióba szoktak hamúzni.
0: Igen, ha sokáig mész mellette, akkor ez előfordult, hogyha valamit kidob magából.
1: Na, és azt is hiszettem fotón, hogy egy doboz cigaretta ült mellette, hogy nem lehet, hogy ez egyszerűen csak azért
0: jó. Azt már láttam én is, igen.
1: Igen, hogy tudsz cigizni, anélkül, hogy bármi bajod.
0: Nem szoktam benne cigizni, csak egyszerűen nálam volt, és ugye, hogy ne gyűrődjön össze, ezért letettem oda magam mellé, benne maradt. Na bum, hát én dohányzom, úgyhogy nem hiszem,
1: hogy olyan nagy különlegesség. Hányzol a kabrióban, és között pedig kacsingatsz a lányokra.
0: És dobom ki a csikkeket, igen, ahogy végeztem. Úgy szeretem, hogy neked vannak ilyen autós álmaid. Emlékszel, egy darabig azon lovagoltunk, hogy kell neki egy Jeep.
1: Igen. De nekem még most is kell, nekem Jeep kabrió kell. Tehát ez továbbra is fennáll, és pont idefelé gondolkodtam ezen, hogy van az a fajta Jeep, aminek le lehet venni az ajtaját, tudom.
2: Van benne a két ajtósnak, igen. Tudás
1: volt ez Balázsral, mert ketten visszamaradottak vagyunk több szempontból is. És én egy olyat szeretnék lilába, tehát majdnem olyan lilába, mint a Balázsnak a babettája.
0: Mi akadályoz meg benne?
1: Azt, hogy garázst is kell hozzá szereznem, és Pesten ugye hát ez nem olyan nagy.
0: Hát használd Nyíregyházán. Nyíregyházán van házad. Vannak rokonaid, de nem sem lehet
1: még egyébként. Most tartok egy garázsba autót, és akkor hazamegyek.
2: Hát télire leállsz vele, és akkor tavasszal meg itt. Tavasztól őszig itt, télen garázsba, persze.
0: Hát meg lemész a rendes autóddal, azt leteszed, és átősz a lila kabrió jippedbe.
1: Hát ezt még valahogy, ezt forradalmasítani kell még ezt a dolgot.
0: Nem akarod te ezt igazán, tudod? Amikor az ember okokat keres, hogy jaj, mert hova teszem, akkor nem akar valamit igazán.
1: Még mindig erről beszélünk, a kabriózásról?
0: Igen.
1: Jó, csak kérdezem, mert olyan rutinosan mentél bele ebbe a érvelési technikába, hogy mit már azt használtad volna.
0: Nagyon akarsz, akkor abba beleteszel mindent.
1: Hát van benne igazság, de nem, ez most ebben az nem áll fenn. Egyszerűen most még szokom a gondolatot, hogy ezt megengedhetem-e magamnak, és ugye egy régi típusú jeepet szeretnék venni, ami ugye hát hílesen rossz, tehát mindig elromlik. Ezek mindig elromlak, ezek az autók. Igen, legendás probléma forrás.
0: Mondta neked ezt egy jeep-szakértő?
1: Igen, azt mondták nekem abban az autókereskedésben, akit te ajánlottál, amikor autót vettem, hogy nyugodtan vegyél ilyen autót, de többet minket ne hív fel. Tehát minket ne keressél akkor, amikor problémáid lesznek, jó? Többet nem.
0: Ez áldozatokkal jár a szerelem.
1: Ez ilyen. De mindenképp toxikusnak kell lennie?
0: Igen, az a jó. Ha toxikus, az a jó.
1: Na jó, te Balázs, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen. Én elhallgattam ezt a felmérés, a piackutatást a kabrióról.
1: Ennyi. De teljesen lemondtál róla, hogy vegyünk magunknak olyan... Tudod,
2: hát figyelj, most már van motor, van babetta, van e-bike, van sima bicikli, van airbike, most már úgy nézek ki lent, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kölcsönző, vagy egy nem tudom, úgyhogy én most ezt egy kicsit elengedtem. Kicsit elengedtem, mert nem tudom, hogy mennyire használnám. Tehát az, hogy elmész a boltba, ott arra jó, de hova használod egy ilyen cabrio jeepet, azon túl, hogy iszonyat durvá jól néz ki.
1: Nagyon jól néz ki.
2: Meg van benne egy ilyen szabadságérzeted, de most én ezt, amit te keresel, ezt én a motorba élem. Tehát én ma is motorral vagyok, motorral megyek vissza Balcsira, kellő védőfelszerelésben. Tehát, hogy én nem, most valahogy ezt megkaptam a mocitól. És akkor úgy viszont
1: nem belengedtem. Érzem, hogy a motorozás valaha is az én...
2: Nem, azt nem hiszem. Nem hiszem.
1: Másrészt pedig láttam tegnap egy csopperes faszit, és nem hittem el, amit látok itt a hegyalja úton. Így ült a csopperes.
2: Az a nagy kormányos, az olyan.
0: Fogjuk megérteni.
2: Tehát, nem értem.
1: De gyakorlatilag felfelé tartott kézzel hónajsz előztetés pólóban.
2: Nem is kényelmes egyébként. Nem is kényelmes. Nem
0: meddig tudhatjuk, vezetünk már ilyet.
2: Én ültem már ilyenen, igen? Hát elfárad a karod egy idő után. Nagyon fönt fog. Ezeket az igazán, igen, ezeket igazán fönteket nem annyira.
1: Szóval, hogy tudsz, hogy nagyon dinamikusan kanyarodni például?
0: Szerintem azzal nem akarnak dinamikusan kanyarodni. Szerintem ez a csopperes lét, az pont arról szól, hogy ilyen tök nyugiba vagy.
1: Hajléktalan vagyok. Nincs sehova menne, nem sietek sehova. Mindent a motorra költöttem.
0: A hajléktalanságot nem tudom, de hogy ez pont nem arról szól, hogy te milyen gyorsan kanyarodsz. Szarik rá, hogy milyen gyorsan kanyarodik. Ő élvezi az életet, nincs hónajszaga, ennyi.
1: Gyorsan, hát ezt nem tudjuk, igen, hogy nincs hónajszaga.
0: Ja, de aki szellőzik, érted, ha így megy.
2: Az másról szól az a sztori. Úgyhogy egy kicsit elengedtem, de nem mondj le erről. Tehát ha szeretnél, akkor meg kell venni, át kell alakítani, fel kell pimpelni, lámpákat rakni rá, tehát jól meg lehet azt csinálni. Vagy Németország behozatni egy olyat, ahol már ezen túl van az autó. Mert ott annak, ennek a range-lőrös Jeep kultúrának azért nagyobb választéka van, és akkor behozatsz egyet. Nem de kell róla nem mondani.
1: Erről fognak szólni a adásszüneteink, hogy autókat nézegetünk a német használt piacon.
2: Nem szabad nagyon sokáig tologatni ezeket, mert nem tudod, hogy meddig ez. Tehát, hogyha van egy ilyen vágyálmod, meg kell, aztán a maximum nem jön be.
1: Ki, Balázs van
0: eladott. Az orvosi eredményeiből.
2: Vezettem egy fél évet, jó volt, eladtam, kész. Tehát meg kell, be kell patintani. Ráadásul itt a nyár, és gondolod, elcsaphatnál egy-két fellépésre vele, azért az nagyon zsír egy ilyennel menni.
1: Beletöknek, belehamúznak.
2: Hát az lehet. Igen, de az a Range Rover Jeepek, azok nagyon szépek, szerintem leszedhető ajtóval, felpimpelve, plusz lámpával, nagy kerékkel, jó fellivel, azok bitangul néznek ki.
1: És amit még látok magam előtt, az, hogy a gyerekem az összes fogával vigyorog a hátsülésen a gyerekülésbe.
2: Az igen.
1: Az szerintem azt tenni neki. Ahogy így megyünk, és így csapja rá, tudod, hogy a húzat.
2: Igen. Az tényleg jó, úgyhogy meg kell ezeket venni. Nem szabad gondolkodni, ha van, és meg tudod venni, akkor maximum tényleg az, hogy eladod.
1: Most kicsit kiköltekeztem a babettával, de majd akkor most nézegetek.
2: Itt van velem szemben a kis csoda még egyelőre, az RKM. Nagyon ez a lila, nagyon szép, igen. Ma vagy holnap szállításra kerül, már megvan a fogar.
0: És akkor hétvégén már ezzel csapatsz a kávédé.
2: Ha le tud ma jönni, akkor szombaton már elkávézom a földvári piacra. Hoppácska!
0: Oh, piacos kávé.
2: Én piacra járok reggel. Van friss kifli, gyümölcs, és utána iszom egy jó sima kávé. Természetesen elvileg ma jönnek érte, tehát ez hamar lekerül Baratóra, úgyhogy ma ezt elviszik.
1: Kell venni neked gumipókot, meg egy bevásárlókosat, hogy rá tudsz hátul erősíteni, hogy igazán hiteles legyen.
2: De még bukó se kell, nem? Tehát ez nem bukós.
1: Szerintem minden bukós.
0: De
1: bukós?
0: Hogy miért ne lenne bukós?
2: Mit tudom, én nem tudom, hova sorolják ezt. Bukós?
0: Segédmotor kerékpár.
2: Segédmotor, az bukós. Na jó.
1: Nálam az adásvétel szerződés, szóval írj már alá, amúgy.
2: Jó. Jól van, na jövünk mindjárt fél év múlt egy perccel, egy jó kis pénteki játék, gyerekek, kellemes kis musika, aztán utána jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön egy perccel.
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi C.

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Drónokkal figyelhetik az elzárt vasúti területeket, tovább küzd az ország az asszállyal, elmarad a Balaton átúszás, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hőség és zivatarok két arcát mutatja a nyár a napokban. Már a magas napi átlag hőmérséklet miatt a legtöbb megyére figyelmeztetést adtak ki tegnap. Közben a zivatarokra is felhívták a figyelmet. Villámlás, erős szél, jégeső is megjelenhet több felé. A Dunántúlon a zivatarokat óránként 70-80 kilométeres erősségű széllökések kísérhetik, délnyugaton pedig hevesebb zivatarok is lehetnek. Mindenről részletesebben híreink végén. Drónokkal figyelik majd az elzárt vasúti területeket, a MÁV vezérigazgatója azt írta, egyre gyakoribb, hogy illegálisan lépnek be az elzárt területekre, ráadásul felmásznak a vonatok tetejére. A felső vezeték hatalmas veszélyforrás, ezért a hasonló akciók végzetesek lehetnek. Egy pilot programban drónokkal figyelik a vasúti területeket, így próbálják még időben észlelni a rongálókat és azokat, akik mások mellett magukra is veszélyesek. Tovább küzd az asszállyal az ország, továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Mindenről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása továbbra is nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna, meg ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek. Az SMS-ekben közlekedési bírságokról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis oldalra vezet. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson erre a linkre és ne adja meg az adatait. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Budapest felé a 177-es és 175-ös kilométerek között a belső sávot lezárták híd és áteresz javítás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel 6-tól 10-ig a Rádió Egyen. A Rádió Egyen.
1: Melyik is muzsik a gyerekek? A gyúrósoknak, meg mindenki másnak, aki szereti ezt a dalocskát. Egyébként nem rossz, de hét után.
2: Na, hét után mi?
1: Hét után. Eszter kér tegnap egyet, én ma kérek egyet. Jó, hét után berakom a muzsikámat.
3: Jöhetnek a Natalia Imbrugliák.
1: Imbrugliák.
2: Jó, Lady Gaga, az is régen volt. Na mi van, van tévé?
1: Beszéltem emberünkkel, nagy megfejtésekben vagyunk, hajóval akar érkezni, úgyhogy most az van, hogy ő hajóval jön hozzám, én elbemegyek érte csónakkal, berakjuk a cuccát a csónakba, a kis csónakba, és kihozzuk. Tehát már mi már be vagyunk. Felmérte a házat FaceTime-on keresztül. Megnézte a nagyon durva balatoni kábel kialakításokat, ami egy ilyen ázsiai kábelerdőt képzelje el, hogy mi van a tévé mögött. Ebből kibogozta, hogy neki mire van szüksége. Érkezik hajóval. Mondom, figyelj, ez kicsit túlpörgöd, elég hadd, kocsi, és se felraksz egy antennát. Nem.
2: Hajóval. Azt ő egyszerűbb neki, hogy átfigyelj, nagyon, evezi a
1: nagyon nagy forma van témé. Digitális antenna lesz, 9 földi sugárzású sztorival, elég nekem, jó.
2: Foci lesz rajta, kész.
1: Foci lesz rajta vasárnap, és földi sugárzású sima antennát földobunk, és megvagyunk. Aztán majd tovább bonyolítjuk, hogy...
2: Ezt akartam mondani, hogy állítsd meg a csávót, mert én ismerem. Tehát, hogy ő az a fiú, aki azt mondja, hogy megoldom nagyon röviden, és így végignéz, azt mondja, hát ezt újra fogjuk kábelezni.
1: Igen. Na, ezt én az első két percben felmértem, hogy kicsit, amikor majd mondom neki, hogy köszi a munkát, és 5 percben kidom az ajtót. Még itt vagyok?
2: Így van, még azt meg tudom csinálni neked.
1: Még tudok valamit segíteni? Szóval, de jön, ma, ha minden igaz, akkor jön, úgyhogy vasárnapra teljesítem a gyerek kérését, hogy páholyból nézhesse az argentin.
2: Akadás nélkül.
1: Ráadásul akadás nélkül, úgyhogy de nagyon sok segítség jött, képzeljétek el, kaptam egy csomó SMS-t, telefonáltak a Vantól nekem, keresett a Telekom, tehát hogy...
2: Na, hát az csak tényező magukat. Vagy.
1: Úgy éreztem, hogy azért még nem talál süket fülesre ez a rádióműsor.
3: Halló? Van? Hát a Telekom már hamarabb.
1: Igen, most már mindegy.
3: Mindegy akkor.
1: Nem, vannak, akik rám írtak, vannak, akik Instán üzentek, vannak, akik valakin keresztül küldték, hogy a Telekomnál dolgoznak, írtak, vannak egy felső vezetője. Szóval ugye nagyon sok milyen tök kedves üzenet jött, hogy tényleg kicsit neki voltam tegnap búsulva, mert az, tudod, én már semmi nem érdekel, a gyereknek nem tudok valamit teljesíteni, a torottyot tudok lenni. Tudod. Még az még úgy megmozgat az öreg backot. Hogy a gyerek, ha valamire meg kis nézett, hogy apa nem tud nézni a meccset, és ott álltam csütörtökön, kicsit ne arra, hogy kimentek valami presszóba meccset nézni. Mondtam, ezt helyre kell tenni.
2: Az lenne igazán gizda, ha Pestről kihúzatnál egy szál kábelt saját magadnak.
1: Igen.
2: Érted? Az M7-es mellett egy ilyen új oszlopsor jelenne meg.
3: Van egy csomó igazi családi ház, nem ilyen nyaraló, hanem családi ház. Mi nem onnan húzolt egy kábelt magadnak?
1: Igen, de egyébként a Tékom is megnézte, nincsenek ők még ott. Jövőre lesznek majd abban az utcában. Ők is utána néztek. De Starlinket is fölajánlottak, hogy fél nap alatt bekötik, és bérelhető router vagy adapter, valami ilyesmi van hozzá, amit szintén be tudsz kötni. Tehát egyébként ez a Starlink, ez nem hülyeség, de nagyon sok már jó megoldás jött. Úgyhogy megoldódott.
2: Lesz meccs, az a lényeg.
1: Lesz, abszolút.
2: Fogadtunk végül?
1: Hát...
2: Ugye?
1: Hát nem, hogy fogadtunk, hát
3: nagy dolog,
1: hanem itt 2 vagy 3 hét múlva valaki 10-től 2-ig itt ül, kiválságműsort vezet. Ezt ma intézem el a programosztálya, hogy azt engedjék meg, hogy 10-től 2-ig egyszer legyen egy rendhagyó kiválságműsor, amit a Kapcsi elad. Vagy te, vagy én.
2: De valaki itt fogsz.
1: De valaki azt mondja nektek, hogy sziasztok, menjetek gyúrni, pihenni, aludni, én maradok, mert kiválságműsort vezetek, ugye Eszter ötlete alapján. Fogadtunk a meccsre, és aki veszít, annak le kell vezetnie egy... Jó, de mi lett a guba?
2: 100.
1: 100 a guba, és maradt kiválságműsor vezetni.
2: Igen. Mondjuk a 100.
1: Uras,
2: de hát, hogy egy elődöntő is 100 volt, vagy mi volt az, ugye, amire mi fogadtunk.
1: Már döntő, most nehogy már még felbátorodjál még jobban.
2: Én nem.
1: Most ezzel arra akarsz utalni, hogy...
2: Hát gondoltam, hogy hát érted azért, na.
1: Én nem hátrálok meg.
2: Júj, megrángattam a bajszát.
1: Nem hátrálok meg.
3: Úristen, Feri, ennyire jó tipped van megint, vagy mi történik? Mert
1: felvilágosítottak, nem. Hogy jók a spanyolok? Vagy nem. Most ugye spanyol-argentin?
2: Nem is beszéltem senkivel erről.
1: Hát akkor mondd az összeget. Most se nem hátrálok meg. Ha kell, 2-ig itt ül a kiválságműsor, sem. Megcsinálom, hát akkor beülök. Rászállom azt a 4-5 órát, hogy szia Lajos, milyen számot szeretnék kérni. Csináltam 10 évig a Viva TV-n, tehát hogy...
3: Rutinból megcsinálja.
1: Rutinból lehozom. Hűálló megálló.
3: Jaj, de szeretem a hűálló megálló. Az igaz, hogy kimennél valahol a Vörösmarty térre és a tolnád rendesen.
1: Igen, vívás mikrofonnal még egyébként. Igen.
2: Repülést is intézünk hozzá.
1: Úgy egy klipet mindenkinek, aki szereti, igen. Szóval...
2: Nyitott vagy mi?
1: Nem, hát ha húzgálod az oroszlán bajszád, az oroszlán nem ugrik el. Tehát mondd, hogy mi a matek, vagy mondja meg a mamma.
3: Köszönöm, hogy éget beoltak engem a beszélgetésben. Én azt mondom, hogy a pénz...
1: Igen?
2: Az nem számít.
3: De számít, és legyen az, hogy ezt nem a nyertes kapja meg, hanem felajánljuk valakinek.
1: Tetszik!
2: Azt hittem, hogy te.
1: Tetszik ez. Jó, tehát akkor egy nagyobb guba, és itt átutaljuk, vagy elmondjuk, vagy fölhívjuk, vagy adásba tesszük, akiket megsegítjük. Nagyon jó.
2: Jó.
1: Ezért
2: ez
1: csak 50.
2: Ötlet.
3: Innentől 15 ezer forintról beszélünk.
1: Na?
3: Na, mit szóltak hozzá?
1: Nagyon jó. Egy általunk kiválasztott alapítvány. Jó, Zsül, ne felejtsünk el ma létrehozni egy alapítványt. Jó, gyorsan.
3: Annának már megvan a sajátja.
1: Jó, 12-re legyen kész a saját nevemben futó közhasznú alapítvány, létsz és intézd el az ügyvédekkel, hogy délre kész legyek. Jó. Én adom. Na, okay. Akkor viszont nevezd meg a párbaj, nevezd.
3: A férfiak a lötyött péniszért alapítvány fogja majd ezt a pénzt kapni.
1: Nem úgy a pár vagy nem igen. Férfiak a mikropénisz ellen. Mi is emberek vagyunk. Lehet élni, nem könnyű, inaktív karakterek vagyunk, de higgyék el, hogy mi is érző lények vagyunk. Férfiak mikropénisszel.
3: Igen. Erre gondoltam, hogy az aránytalan nagy melbimbójú férfiak
1: klubja.
3: Igen, ezek vannak még.
1: Na szóval, tessék akkor.
3: Na, akkor
1: de, hát nem az alapítvány, keresd meg a gubát, nevezd meg.
2: Mi a guba?
3: De most más pénzt lesz, hogy a sáfárkodjak itt.
1: Hát, te tényleg hasít a somlói, hallod? Hát itt kábriózgat tegnap, ma már emel az összegem, pedig mindig leszokott szúrni, hogy én mondok túl nagyot, mert arcoskodok el, azt mondja, hogy biztos, hogy kiló. Nagyon mennek hát ott a somlóik.
3: Jó, figyelj, azt mondom, akkor legyen meg akkor az egész csomag, akkor legyen 200 ezer forint plusz 15 perc csmárlás Zsüllel.
1: Jó, szerintem 180 és csak 6 perc.
3: Jó, de nyitott szemben.
1: Még a szemébe kell nézni.
3: Nyitott szemben, és az egyik kezednek a tarkója kell lenni.
1: Igen.
2: És hol a másik kéz, az fontos.
3: Az a szabadságfoka ennek a szituációnak.
1: Na tessék.
2: Jó, 2 kiló, és valakinek felajánljuk.
1: Rendben van, és akkor a kívánság műsoros része az marad. Hát, tehát szeptember 10-ig...
2: Szenvedés azért legyen benne.
1: Szeptember 10-ig egyszer Attis helyett itt kell maradni 10 után, és 2 óráig mondjuk, vagy ameddig tart, 3-ig majd megbeszéljük, egy rendhagyó kívánságvisort levezetni.
3: Úgy képzelem, hogy Attis rá lesz tapadva az üvegre, és onnan fog majd ez. Ne azt nyom meg, majd tedd még azt.
1: Nem, Attis itt lesz, ő itt lesz.
2: Muszáj lesz neki, mert össze kell rakni valahogy az adást.
1: Muszáj, mert hogy
2: azért nem vagyunk jók.
1: Igen, csomószor felvételről megy, összevágja, bekeveri, alárakja, vagy Zsül marad, tehát Attis kell, de itt leszünk.
4: Jó, de nem a somlói megy.
1: Mi megy?
4: Számla krumpli.
3: Szalma, nem?
4: Számla krumpli,
2: mióta a navosok minden nap nálam ebédelnek, azóta ugye átneveztünk pár ételt.
1: Aznap Juli volt, igen.
2: Nem hallottad. Nem.
1: Egymás után 4-szer navosokkal jártak a Ferinél, és minden nap felfedték magukat. És egyszer megfejtettük, hogy jó a kaja, és összeállítottuk...
2: Ne haragudjanak, majd megint itt.
1: Igen, és összeállítottuk a Navi menüt, ami a Navi palacsintájával végzett, lekváros bukta, és habis gulyással indul. Igen. És összeraktuk a
2: számlakrumplival.
4: Jó számlakrumpli.
1: Hamis gulyás és Navi palacsintája lett a vége.
3: Hamis gulyás most mondott le.
1: A hamis gulyás most mondott
2: le. Igen. Most már ráér.
3: Igen. De miért fedik fel magukat a végén? Csadol, mert akkor az mint a nők, hogy Ferenc csak hogy tudja. Mi a naftól érkeztünk. Nem büntetjük meg, vagy belenéznek?
2: Hát, de ilyenkor a végén ugye papír van arról, hogy ő evett nálunk, és hogy rendben talált mindent.
3: De ki kell fizetni számlát.
2: Persze, hát még jótékonykodom is velük.
3: De végén oda tartom nekik, hogy 10-15%-ot vagy 5%-ot borravalót adnak? Adnak borravalót?
2: Nyomja már rá, nem. Csak a számlás szereplő összege.
3: Volna, és nem lehet, ha megjön az 5-ös, csak a 15-ös. Nem tudom, mi van ezzel az érintő kipernyővel.
2: Nyomja a 20-ast.
1: Na jót küldenek, mert hogy a rablópecsenye kimaradt. Szenzációs merítettünk össze, a helyeseket írtak a hallgatók, nagyon jókat küldtek, és tényleg összeállt egy komplett menüsor. Ne, egyszerűen az volt, jó a kaja, nekik X mennyiséget ugye ellenőrizni kell, és aztán hova megyünk? Jó, hát akkor kajáljunk megint nálad. Nálad kajáltak, fölfették magukat, nekik az ellenőrzés megvolt, az a darabszám megvolt, csak egyszer szeretnek nálad kajálni. Igen, úgyhogy...
3: Kellene jobb visszajelzés, ahogy Feri.
2: Nem, ennél jobb nem kell, mint hogy a nap visszajel.
3: Lehet, hogy még pénztárca szalagos fánk.
1: Igen.
2: Az is jó.
1: Pénztárca szalagosság nagyon jó, és a végén egy fekete kávé természetesen. Figyelj, az, amiket írtak, tök jó lett tényleg, úgyhogy jó, azért ezért mondja Anna, hogy jól megy a szalmakrumpli, de akkor visszatérünk erre, jó? Akkor találni kell egy alapítványt. Nem, keresünk akkor, ha majd elvesztettük, várjál.
3: Igen, hát akkor hétfőn. Majd akkor tudni fogjuk már, hogy kinek jár ez a pénz.
1: Tudni,
3: akkor,
1: tudni fogjuk.
3: Milyen érzelmi sérülések történtek.
1: Drága kicsi kis bolha messzi, még talán van ereje egyet, kettőt bepakol. Hát miért villantak? A kis bolha még kettőször megrázza magát, akkor... Én leszek az első dalkérő a kívánság műsorodba 10 óra 3 perckor. Szia Feri, Balázs vagyok. Szeretnék kérni egy dalt, azt a dium disum, dium disum, dium disum.
2: Kérjétek.
1: De Feri, akkor, de akkor betelefonálunk egymásnak. Hát persze, hogy én leszek az első dalkérő.
3: Persze, betelefonálunk. Én majd úgy fogom csinálni, hogy egy ilyen menetzajos autóból fogok üvölteni. Én csak a fruzsinak szeretném üzenni. Nem úgy gondoltam.
1: Én ez leszek, figyelj. Ő egy valódi kívánság műsor kérő volt. Ugye betelefon...
2: Hogy nem tudta a dalt címét, nem. És azt mondta, hogy ezt a dalt kéri, hogy?
1: Igen, még a Roxy-ban volt, és fölment az internetre. Melyik dalt szeretnéd kérni? De mi, tud belőle egy részletet? Persze. Dium, disum, dium, disum. És a műsorvezető megfejtette, hogy nem arra gondolsz, és megfejtette.
3: Imádom. Jó.
1: Akkor ez, hát figyelj, ez vasárnap ezt Páholyból nézem a friss műholdas televíziómon, és közben Viber csoportban aktívan irogatunk, úgyhogy már lehet, hogy ott bekérem az első dalt. Aznap este.
2: Azért még várjál.
3: Én majd a telefonon fogom nézni csak a részeredményeket a Városmajori színpad backstage-ében, de nagyon szurkolok, és tudom is, hogy kinek.
1: Városmajori színpadon van valami nyilvános nézés?
3: Hát nem nyilvános, én lépek fel, de ja. Nem az a lényeg, csak majd már nézem a izét, és majd lehet, hogy már egyből fellövök egy pár kívánságot.
1: Jó, azonnal.
2: Jó.
3: Igen.
1: Azonnal
2: és
1: legyen.
2: És kinek szurkolsz? Mi a tipped?
3: Nem mondhatom el, ezt majd végén fogom kár örömmel ittosan elmondani. Az a tippem különben, hogy az fog veszíteni, akinek jobban fáj.
1: Ezt nem annyira
3: értem. Az lesz, szerintem...
2: Hát kinek fáj jobban?
1: Az van, hogy tökre örülnék, ha vesztenék, mert imádnám, hogy itt kéne lenni, de tökre örülhögnék azon, ha te vesztenél. Tehát nekem ez most egy olyan sztori, hogy igazából tökre fogom élni, ha itt kell maradni, nem akkora bünti.
3: Szeretném, hogy Balázs veszítsen, teljesen szintén.
1: Tök jó, de ez nem baj, mondhatod nyugodtan.
3: Azért szeretném egyrészt, mert kell, hogy gyakoroljon az Otira. Ugye, hogy igen, egy közösségi élmény, meg egyáltalán. Másrészt pedig olyan jó lesz tudni 4 órán keresztül, hogy hol van. Nem? Tehát van egy ilyen nyugalom, hogy te élsz a világban, és tudod, igen. Hogy ott, még ott van, ahol hagytam.
1: Ledzettél, szaunáztál, kajáltál egyet, és belehallgatsz a rádiógyben. Szia, Balázs vagyok, szia Tibi, parancsolj, kérj egy számot! Arany konvoj galuska.
3: Azt mondják, hogy a naviáros kenyeret is lehetne.
1: Igen, nagyon, nagyon jók vannak. Na jól van, gyerekek, meghallgatjuk a játékosunkat, tessék, haló.
3: Hú, tényleg.
1: Haló.
5: Haló, sziasztok!
1: Zoli, mi a helyzet, Zoli?
5: Zoli vagyok.
1: Zoli.
5: Minden rendben.
1: Ausztriában vagy, Zoli.
5: Így van. Én kint dolgozok, most már hazaértem, pihentem. Már a nappaliba áll a sátor, már melegítünk a kapolcsi jegyekre.
1: Tényleg? Ennyire szereted ezt a fesztivált? Vagy szeretnél elmenni, vagy nem voltál még? Vagy?
5: Így van. Voltunk már 3 éve, de most ki kell kapcsolódni még egyszer. Már régen volt.
1: Aha. Nagyon jó. Oké. Jó. Kivel játszanál, Zoli?
5: Ferivel.
2: Jó kérdés volt.
1: Igen, és milyen számot küldesz, Zoli? Már készülök a vesztett meccsre. Zoli, kinek drukkolsz? Kinek drukkolsz? Spanyol vagy argentin, tessék?
5: Spanyol.
1: Spanyoloknak inkább?
5: Inkább. Nagyon nem nézek meccseket.
1: Ezt először hallottam hangodon, igen, hogy ez
2: a kérdés
1: pillanatában elengedtem a választ. Oké, menjetek, akkor essünk egymásnak. Jó, indulunk, akkor Ferivel játszaná. 3, 2, 1, és már bossz.
2: Minek a sátor? Abban fogtok aludni?
5: Igen, ez ilyen nomád életben.
1: Megvagyunk szépen.
2: Meg aztán.
1: Igen, nagyon jó vagy, Zoli. Ez egy nagyon jó játék. Ja.
2: Hát, de tulajdonképpen a célját elérte, megvan a 2 fős belépő.
1: Az abszolút. Tehát amiért jöttél, azt már meg is szerezted.
6: Gratulálunk! Nyereménye egy páros 3 napos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Na?
5: Szuper, köszönöm szépen.
1: Én ezt kicsit éreztem. Nem tudom miért, éreztem. Tartottam ettől, éreztem.
3: Tudtad, hogy jönni fog?
1: Ahogy kimondja.
3: Hát mindegy, most már. Nem baj. Ezen merengeni, én azt mondom neked. De azért a fesztiválon ne legyél ilyen megadó. Jó, mert ki fognak zsebelni téged ott a, majd a ásványárusok.
5: Csak nem.
1: Vigyázz magadra, és érezd jól magad. Küldjük a jegyeket, jó?
5: Köszönjöm szépen.
1: Most elkeseredtél?
2: Jó,
1: mi van? Most elkeseredtél?
5: Egy kicsit tovább számoltam, hogy legalább egy fél percet bírok.
3: Úgy érzem, ez nem először fordul elő vele. Igen,
1: és hasonló tapasztalatok máshol is vannak, ahogy halljuk.
5: Nem panaszkodtak még.
3: Nem volt idejük, ugye?
1: Igen. Fél percet kipanaszkodna. Nagyot mentél, Zoli, jöttél, kimondtad, száguldottál. Nagy.
5: A lényeg megvan.
1: A lényeg megvan.
2: És ne haragudj, hogy ilyen hosszú kérdést tettem fel, mert akkor hamarabb szabadulsz.
5: Megvan.
1: Igen. Köszi a játékot. Ciao, ciao.
5: Hello.
1: Na. Jó reggelt nektek, jelentem, hogy a dobhártya szakadásomból felépülve újra teljes hallással hallak titeket. Ó, üzenem Catherine-nek, hogy köszönöm, hogy van nekem, és hogy végig izgulta, hogy begyógyuljon teljesen. Szeretem, nagyon fantás, duci, jelent meg nálunk újra akkor. És
2: mit csináltál?
3: Nagyon rasszurikus az a kapcsolat, ne haragudj meg, de hogy a Catherine nevét én minden héten látom kétszer az SMS falon, hogy jó, vannak ott a dolgok azért, jó az így?
2: Szereti a duci a Catherine, mi a baj vele?
3: Igen, de hogy tudod, hogy mindig ilyen, hát ilyen, tudod, ilyen nagy amplitudók vannak.
1: Igen, hogy megjön, aztán eltűnik, aztán megjön, de most itt van. De nagyon érzelmes ducika.
3: Igen.
1: Nagyon érzelmes. Na jó van, jövő mindjárt. 7 óra egy által nagyon kedvelt kis jó hangulatú muzsikát tettem be nektek 7 óra után. Ez vagy nagyon bejön, vagy azt mondod, hogy sem, ennek a hangulatára kell ráfűzni. Ilyen kellemes kis.
3: Állj meg kis
2: reggel. Reggel hetes hangulat, jó?
1: Reggel hetes jó. Hangulat, nem pörgős, nem szakad le a fejed, de van egy jó húzás, egy jó tempója dalnak.
3: Én szeretnék még egy esélyt kérni.
1: Jó, ma. 7:30-kor helyre tetted azt a borzalmat, amit tegnap beragadtál
3: elő. Nem volt borzalom.
2: Nem
1: most alul múlom, mert az enyém se fog nektek szerintem, jó, de nem baj, kísérletezgessünk most
3: egy kicsit.
1: Így van, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
6: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: Rádió Esztégen, a lemezgyártóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arm, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
13: Népszerű kérdés. Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
12: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Döntést hozott a kormány az aszbeszt helyzet rendezéséről. Tovább küzd az ország az asszállyal, elmarad a Balaton átúszás, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Döntést hozott a kormány az aszbeszt helyzet rendezéséről. A miniszterelnök tegnap azt mondta, napokon belül megkezdődhet a kármentesítés Szombathelyen. A kormány biztosítja a szükséges forrásokat. Magyar Péter azt is hozzátette, a jogi szakvélemények alapján ismét egyeztetést kezdeményez az osztrák kancellárral, hogy a kármentesítés költségét a magyar adófizetők visszakapják. Az is elhangzott, hogy a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Magyar Péter azt mondta, hamarosan elindul a Szent István vidékfejlesztési és a Baross Gábor vasútfejlesztési program, és új átfogóbb szabályozás jöhet a vendégmunkás toppal kapcsolatban. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról, és ott januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. Emellett a kormányzat tovább erősíteni a fogyasztóvédelmet, annak érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével kell részletesen tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, valamint a javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Tovább küzd az asszállyal az ország, továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte több mint 700 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ez több mint a tavaly nyári eredmény. Mindenről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízellátása továbbra is nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentő és csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna meg, ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform írja, hogy a 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkület okozhat torlódást.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

Time egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukktojás? Hát persze, hogy a 106

0: Na, milyen volt a zene, gyerekek?
1: Hát, sajnálhatjátok, hogy nem hallottátok.
2: Hát hallottam, csak nem akartam hallani.
1: Jó, jóféle muzsika volt.
0: Dammor Brothers.
1: Igen. Bocsánat, még le kell nyelnünk itt a dolgokat.
2: Igen, az van, hogy a fiúk most a kedvenc reggelőket kapták hosszú idő után, és most nagyon boldogok.
1: Krémek, meleg kenyerek.
2: Meleg kolbászos kenyér.
0: Tojáskrém.
2: Tojáskrém, azt nagyon szeretik a fiúk, a tonhalkrém.
0: Tonhalkrém.
2: És kimcsi. A kimcsi is nagyon szeretik.
1: És sült bacon.
2: Azért. Igen. Olyan jó amúgy kimcsi tenni reggelire, nem tudom miért, tökre így az embert így feltölti.
1: Mert ezek a fermentált dolgok, ezek eleve nagyon egészségesek.
2: Nagyon.
1: Reggel meg aztán pláne. Igen.
2: Nap mondta, háromszor kéne enned ilyen probiotikumos dolgot.
1: És akkor a helyreáll a bélflórád?
2: Azt nem tudom, mi történik, akkor annyiszor kéne enned.
0: Azt mondják, hogy igen.
2: De háromszor kéne enned, ennyi.
1: Az jó.
0: Persze, ostat is kéne enni napi háromszor.
1: Igen, annyi mindent kéne. Na. Annyi mindent kellene. Amatőrök kezében van a popszakma, írja valaki. A cukron pedig 3000, mármint hogy egy hallgatónak, azt nem tudjuk, hogy mitől egyébként, de...
0: Azt szerintem a zenétől.
1: Lehet, a zenétől, igen.
0: Egészség! Hey!
1: Ja, Istenem, gyerek!
2: Na, jó vagyunk? Nem vagyunk jól?
0: Mindig jó van. Tudod,
1: mi van itt fulladok meg élőadásban? Szerintem menő, nem?
0: Adom. És csak így várnánk, néznénk, hogy miért nem beszélsz.
1: Még egy kicsi összközben kiderülne egy kenyérdarab a torkomalakat, és itt effektíve itt megfulladnék az adásban. Szerintem az...
0: Nyugtatnál azért... ezt, tehát tudod, hogy mindig így tüsszön.
1: De törődj vele,
0: semmi
1: így,
0: baja,
1: hát eldőlnék, és egyszer csak lefordulnék.
2: Nem, az üdön, hogyha én közben még le is szidnálak. Balázs, nem hiszlek el, komolyan mond, ezt kezdve.
1: Tűrtőztessed magad. Igen, az nagyon jó lenne. Régen anyám döntött el, mit eszem, ma már a Lidlben 30%-os matricákat ragasztó hölgy hozza meg helyettem a döntést. Ez nagyon szép.
0: Igen, sajnos szomorú, de valóságos.
1: Nagyon szép hozzáállás, igen. Lakatos Lacika megvette élete első szalonautóját. Olyan aranyosat posztolt. És most bent ül a reggeliben, hogy nem reklám, nem szponzor, nem, semmi nincsen. Munka!
0: Sok munka meghozta a gyümölcs.
1: Bement a szalomba.
2: Istenem, annyira cuki a Laci.
1: Bement a szalomba, és megvette élet első 0 kilométeres autóját.
2: Felvitte a fatert magával, hogy együtt legyen meg az élmény, mert nekik ez a szokásuk, hogy a fater vezeti mindig először az új autóját. És akkor itt is az volt, hogy aztán ez nagyon rosszul már legyen, ezért fatert bevitte, úgyhogy azt mondta neki, hogy teljesen más ügyben járnak el, és akkor ott volt a nagy meglepetés.
0: De menő.
2: Igen,
0: és akkor a papa pukiszhatott először, mert ugye az első pukkantás joga, az ugye...
2: Az övé volt, igen,
0: az övé volt.
2: Az autó.
1: És beültette az öreget, és elvitte, vagy akkor az öreg vezetett.
2: Az öreg vezetett, aha. Igen.
1: És ki is posztolta, igen, hogy szalonautó, semmiféle együttműködés nincs, meg reklám nincs, hanem egész egyszerűen csak a munka. De nem, odapirított. Tehát, hogy...
0: Nagy autó,
1: nagy autó, nagy autó, nagy autó. Nagy autót vett.
2: Vegyétek a jegyeket, mert baj lesz.
1: Igen. Előre, 5 évre kössétek le az előadásokat, mert nagyon, nagyon komoly bajban lesz.
2: Igen, azt nem sok mindenre költözött, ezt lehet róla tudni, úgyhogy várta, hogy ez összejöjjön.
0: Igen, nem egy ilyen... Hadd szóljon, megkerestük, hadd menjem.
2: Nem.
0: Nem. Takarékos, nem. Ugye?
2: Nagyon takarékos.
0: Jövőben látó. Igen, az a jó egyébként.
2: Igen, megfontolt.
0: Vannak, ez egy típus, megfordul, gyerekek.
2: Sosem impulzívan csinál milyen? Semmit.
0: Szerintem ez egy típus, hogy van olyan, akinek egy fillére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni. Akkor ő a Lacka.
2: Arról beszéltünk, hogy milyen, tehát, hogy ugye, tehát a Laci is egy olyan családból jön, ahol ugye tehát, hogy neki van először szerintem egy nagyobb bevétele, uh-huh. És szerintem az egy tök érdekes dolog, hogy az emberek, amikor nincs pénzügyi kultúrája, tehát nem úgy nő fel, hogy van körülötte pénz, valahogy, akkor hogyan zajlik ez az egész folyamat, és hogy hogyan reagál

0: bánni a pénzzel.
1: Hogy kifolyik a kezük közül, vagy hogy nem tudnak spórolni, nem teszik félre.
2: Vagy a fogadásokba ugrunk bele, ugye?
0: Igen, igen. Kizsebelik őket a kollégáik, más egyéb izében. Igen, igen. Igen.
1: De azt még tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
2: hogy
1: vagy úgy nőtt föl, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert más, hogyha mit tudom, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki ezt magán...
2: mind a kettő.
1: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor nem tudod kifizetni ezt vagy azt. Tehát most nem ezt a típust keressük, hanem azok valljanak, akik tudják, hogy van neki, de megsporolják saját magukon, és kéjes borzongással mondanak le egy üveg, vagy egy szelet, vagy egy valami apróbb dologról. Csak hát legendás, hogy megsporolják.
2: Legendás volt ebből, ugye az IKEA-nak az alapítója, nem tudom, hogy éle még a csávó.
1: Az öreg faszik.
2: Az öreg hapsi, aki ugye sokszoros milliárdosként, de tényleg eurómilliárdosként is, a háza ugyanaz volt, mint amikor elkezdte az IKEA-t, az első összeszerelhető IKEA bútorok voltak állítók benne a házban, és egy 30 éves leszakadt csofat Volvo-val
1: járt.
0: De azt mondják, imádják a Volvo-ikat, tehát az nem egy teljesen más autókultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és az nagyon hosszú volt, az a Volvo-val járt, átvett az apjától, aki
2: na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
0: Nem, de boldogság azt mondom, neki nem az.
2: Tehát igen, csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy azért dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
0: miért vennék valamit. Miért is ez Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
2: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért járt mindig.
0: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
2: Igen, hogy reggel
1: nagyon nagy szabadság.
2: 30 fekete pólómban egyet kiveszek este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, hitelesen és éveket azon gondolkozom, fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod, írd meg, hogy mi van emögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt? A gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez az 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért, éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Jó. Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
0: Ez egyik hallgató, hogyha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
2: És megvehetné.
1: Mindenit.
0: Beülhetne megenni a menüt a többiekkel a kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
2: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És bevettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? Mondja, 980. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
0: Az komoly.
1: Igen, ez komoly. Komoly. Villogott a homlokomon a izé.

0: Húzer. Jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
1: Nem tudom, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
0: Na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
2: Az már igénytelenség.
0: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
1: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családokba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
0: Igen, egy narratívát,
1: ez egy,
0: igen.
1: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy... Nem? Nekem minden jár? Nekem semmi?
0: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. És egy kajáról lemond, és tényleg nem arról van szó, hogy valakinek nincsen. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Bár azért, havi egyszer lehet, hogy meglepettél magad.
2: Mennyi 5000 egy strandbelépő?
0: Hát nem, de fogalmam is, 13 éves koromban voltam utoljára strandon. Tehát, hogy ezt nem teljesen vágom a strandbelépőket. Nem vagyok nagy strandoló, megmondom őszintén. Igen. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
1: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki négyet itt hagyott, és már heten nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
0: Igen. Jól keresek, sokat spórolok, de a feleségem képes azt is lazán elkölteni. Így végül nem spórolunk annyit, amennyit tudunk. Hát a feleség elkölti, az megint más. Azt mondja, hogy 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
1: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor te
0: azt még egész jól vettem, igen. Ennyi nyomorultat. Köztünk élnek és szavaznak Gyula a mezőgazdát. Tök érdekes a lélektan, ezzel még egyébként tényleg nem foglalkoztunk. Ez a van, de megspórolod magadon. Hogy ennek a gyerekkor a pénzhez való viszony, amit elültettek a szüleid, a önmagad nem szeretete, vagy nem érdemlem meg narratívája, mi vezet oda, hogy 300 forintot megspóroljál saját magadon?
1: Az az érdekes, hogy az emberek általában olyan mértékben nincsenek tisztában ezekkel a narratívákkal, amik bennük dolgoznak, hogy ezt mondod nekik, hogy nem szereted magad eléggé, nem is fog érteni, mit mondasz. Nem érted, hogy ez, mert ez már csak a végén a tanulság, de hogy odaig el kell jutni. És az lehet, hogy egészen apró dologból jön az egész, tehát azt mondjuk, hogy a szüleinek volt egy módja, hogy kezelték a pénzt, és akkor mit tudom én, a szüleivel nem volt egy igazán jó viszony, vagy rosszul záródott le a viszony, és akkor az maradt meg neki, tudod, a gondoskodásnak a csírájának, hogy na, ők ezt hogy csinálták, és akkor ez egy ilyen ismerős érzés, tudod, hogy azért, hogy most akkor megvonom magamtól, mert ugye ezt amúgy szerintem elég sokan hallgattuk, hogy több nap, mint kolbász, meg
0: igen.
1: Töttörö, és hogy szerintem akkor így kicsit megint tud csatlakozni azokhoz az emberekhez, akiktől első szinten várta a szeretetet és az elismerést, és hogy ez inkább tudod, egy ilyen szeretett nyelv, talán, hogy...
0: Igen, tehát, magad felé, igen.
1: Hát nem magad felé, hanem inkább az, hogy hiányzik az elementális közeg, onnan érkeztél.
0: Igen, de például itt van egy ilyen jól kereső felsővezető. Figyeld, másodállással. Azon gondolkodom, hogy egy túró Rudit megvegyek-e magamnak. Van, hogy berakom a kosárba, majd mégis visszarakom. Nagyon szeretem a túró Rudit.
2: 300 forint.
0: 300 estvére, forint.
2: Vagy 5 millió.
0: Felső vezető másodállással.
1: Rohadjak meg ezeket a túró Rudit.
0: Nem
1: érdemlem meg, de annyira a túró Rudi valamiért, hogy ezt valaki magyarázza a lélektan át, hogy a magyaroknál, hogy a túró Rudi, de hogy nem, van olyan magyar, aki nem szereti a túró Rudit?
0: Szerintem nincs, de annak mi a lélektan, hogy felső vezetőként két állással visszarakja 300 forintot?
1: Annak szerintem az a lélektan, hogy ez is egyfajta kontroll, tudod, hogy meg amúgy van ez a babona is, tudod, hogy azt attól fél egy csomó ember, hogy most túl jó, és akkor mi, hogyha nagyon nagyvonalú vagyok, vagy nagyon elfeledkezek magamról, és akkor egyszer csak minden rosszra fordul.
0: Na, de nagyvonalú vagyok egy jó vacsoránál, vagy nagyvonalú vagyok egy 50 ezer fontos éttermi számlánál, oké, de egy 300 forintos túrordinál mennyire vagyok nagyvonalú?
1: Én azt szeretném kutatni, és akkor beiratkozok egy egyetemre, és csinálok egy ilyen PhD-t ezzel kapcsolatban, hogy aki ennyire spórolós, annak van-e aranyere? És azért érdekel ez engem, de tényleg őszintén.
0: Meglep a fordulata, mert megy a téma, de próbálok vele menni.
1: Jövök, el fogom magyarázni, hogy azt szerintem, ugye, hogy a, van szomatizálunk nagyon sokszor, hogy a testi tünetek meg, tehát a lelki tünetek meg jönnek testi
2: tünetek. Igen, van testi tünetek.
1: Igen, és hogy ez a fajta szorongás, ez a fajta szó szerint összeszorítod a segjükön a téma, hogy így, hogy, így hogy ugye semmit nem tudsz elengedni, hogy ebben nincs
0: van, nagy különbség. Az aranyérnek az elengedés a fő lelki oka. Abszolút, ez tényleg így van.
1: Igen, hogy van-e összefüggés, hogy ez valaki, ha van valakinek most PhD-re keres témát magának, ezt kutassa már, hogy aki ilyen szinten smucig, és megvon magától mindent, amiben örömét leli, hogy annak van-e?
0: Valószínűleg és több, több az aranyeres.
2: Igen, igen. Kérdői verső három kérdése. Ön smucig? Igen.
0: Nehezen engedte? Mekkora az aranyere?
1: Nem, amúgy szerintem ez lehet cizellálni. Hát ennyi, hogy mit tart ön mondjuk felesleges költésnek? Milyen összeget? Kettő kötőjel 400 forint, 400 plusz, és akkor szerintem szépen fel lehet mérni.
0: Igen, itt a másik, aki azt mondja, hogy olyan családból jöttem, ahol lett volna pénzünk, de mindig spóroltattak velünk. Most annyira ki vagyok éhezve, hogy bár nagyon jól keresek, sosincs egy fillérem se, és fogalmam sincs, hova tűnik a pénzem. Igen. Tehát, hogy mennyire tényleg meghatározó a gyerekkor, meg a szülői kondíció, hogy bánsz a pénzzel.
1: Levágtad a plombát magadról.
0: Na jó, mindjárt nagyon sok Viber hozzászólás van még egyébként. 7:30 itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Ez a Szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
11: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
15: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Ismét csalókra figyelmeztet a rendőrség, kevesebb bőr rendezik meg az idei augusztus 20-ai ünnepséget, visszahívtak több tészta levest is, hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek. Az SMS-ekben közlekedési bírságokról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis oldalra vezet. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson erre a linkre és ne adja meg az adatait. Egyúttal jelezték a rendőrség, soha nem szól SMS-ben a bírságról. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt tegnap. Magyar Péter azt mondta, túlárazott szerződések és 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzi játék, de lesz drónsó és fényjáték is az esti rendezvényen. Idén nyáron is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat. Mindenről Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese beszélt.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegi nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Tésztaleveseket hívtak vissza a szalmonella fertőzés veszélye miatt. Az összes Réva márkájú instantleves és tésztaleves érintett, függetlenül a lejárati időtől. A gyártó azt írta, a forróvizes leöntés nem tudja minden esetben elpusztítani a baktériumokat, ezért senki ne fogyassza el a leveseket. A bontatlan és a már felbontott termékeket is vissza lehet vinni a boltokba. Drágul a kressz és a forgalmi vizsga is, mindkét díjtétel átlagosan 11%-kal nőtt. Aki nem bukik sokszor a vizsgákon, annak nem üríti ki nagyon a zsebét a változás, ami az elméleti kressz vizsgánál 500, a forgalmi vizsgánál 1200 forintos növekedést jelent. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson Budapest felé a 177-es és 175-ös kilométerek között a belső sávot lezárták híd és áteresz javítás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kis vidám muzsikáink vannak, van M348 lesz pontosan 3 perc múlva.
1: De ezek nem mi voltunk?
0: Nem, ezek nem, ez benne volt. Ez a kis bambolé benne volt, de...
1: Érzem a céllövöldék illatát.
0: Ez az volt, kicsit
1: ilyen...
0: Nyári balatoni céllövöldés zene, igen.
2: Nem akarom elvinni a témát, de ha már az illatokról beszélünk, a lányom szerint van olyan, hogy puha szag. Vagy valami puha, hogy a szagáról meg lehet mondani, puha.
0: Aha.
2: Erre mit gondolunk? Van puha szag?
0: Hát ezt nem tudom, megmondom őszintén. Nem tudom, mi ez a puha szag. Illetve tudom, hogy mi az a puha, de...
2: Még tudom, hogy mi az a puha.
0: Igen, és a kettőt összerakom a borzasztó végére.
2: Nem mindegy. Egy paplanok kapcsán, hogyha ha ilyen, tudod, ilyen puha a... Mi az a ágynemű, meg ilyesmi, és akkor megszakad, és akkor a puha szag.
0: Azt lehet, hogy igen, azt lehet, hogy összeköti egy anyaggal, vagy az ágyneművel, igen.
2: Igen.
0: Jól van. Viszont
2: szerintem a melegnek is van szaga.
0: Jó.
2: Érdekes.
0: Érdekes.
1: Nagyon érdekes kitérő volt.
2: Köszönöm.
0: Érdemes lenne ránézni erre egy kicsit jobban. Na, mi pedig arról beszélgettünk itt korán reggel, hogy mi az az ember típus, és mi lehet annak az oka, aki jól keres, van pénze, de saját magán spórol. Ugye ez egy érdekes típus, és mi meg sem csináltunk, és vártunk ugye a hallgatói SMS-eket. Amikor tényleg arról van szó, hogy nem tud beosztani, nem veheted meg, nem is arról van szó, hogy egy ritka hónapvégi kiadás, hogy elromlik valami nagyobb háztartási eszköz. Nem erről beszélünk, hanem amikor tényleg van pénzed, és gyűjtesz egy, vagy és visszateszel a kosárból egy 300, 500, 1000 vagy 10 000 forintos dolgot, úgyhogy simán megvehetnéd. És egészen megdöbbentő, hogy egyrészt mennyien fellélegeztek, hogy hallják, hogy mások is ebben vannak, és mennyi SMS jön, hogy hasonlóan élnek, hogy megvan, hogy jól élnek, van pénzük, jól keresnek, két munkahelyen is dolgoznak, felsővezetők, cégvezetők, és 300-500 forintos dolgokat vonnak meg saját maguktól, és elgondolkoznak rajta, hogy megvegyék-e. Egészen érdekes. De aztán van a másik oldal is, ennyi nyomorult embert, nekem havi 120 ezer jön, de jut minden nap gyümölcsre, joghurtra, ételre, igaz ruhácipőt nem veszek, fodrász a manikűre nem költök, magam vágom a hajam, köröm, eljutok egy hónap egyszer színházba, könyvet veszek, olvasni, rejtvényt fejteni szeretek, meg kertben a paradicsom papírgóborka, megterem. Boldog vagyok, így is írta nekünk az egy Júci, aki nyugdíjas. Igen, 4 éve nincs saját laptopom, pedagógusként a munkai laptopot használom, egy nettó 20 perc, mire bekapcsol, ezután sem biztos, hogy használható, az egérpad lefagy, a wifi-re nem csatlakozik. 3 munkahelyen dolgozom egyébként, vehetnék egy használható laptopot, fontos is lenne menni a munkaeszközöm, de nem veszek. Mindegy, szenvedek tovább. Merci küldte nekünk. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyen van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtettem, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszázsra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és kodod el, és nem megy el.
1: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz héten napból.
0: Igen.
1: 7-szer.
0: Azt nagyon sokan írják, hogy ezek a típusú emberek nagyon meg fogják bánni, mikor meghalnak, hogy semmire nem költöttek magukkal kapcsolatban.
2: Nagyon szép temetésük.
0: Ebben van igazság. Igen. Ja. Nagyon szép temetésük lesz, igen. Úgy fognak ezek az emberek meghalni, hogy nagyon megbánták, hogy spóroltak. Miután betöltöttem az 55. életévemet, minden ételt és édességet megveszek, mert megijedtem a kor múlásától, nem tudom, hogy holnap megtehetem-e. Azóta nem spórolok, ezt Ági küldte nekünk. Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek, szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Ilyen durvá hozza ezt a gyerekkori szorongást. Miután megkapom, végül utána rögtön azon parázom, hogy nehogy hülyeségekre menjen el. Nagyon durva lehet ennyi szorongásról élni. Minden hónapban teszek félre, van tartalékom, de mindig félek, hogy hozzá kell esetleg nyúlni valamiért. Talán az utóbbi másfél évben picit lazult a helyzet, de még nem az igazi. Hallod, Dénes, rólad beszélek? Igen. Ha én már ennyit mondhatok, megyek és veszek egy túrórodit, nincs pénzem, de megkívántam, ezt nem teljesen értem.
2: Én az előbb kivettem egyet a hűtőből, és megettem valakinek a túrórodit. 3 volt neki, most csak 2 van, remélem nem fog haragudni, és remélem csapda volt.
0: Annyi, hogy áprilisban lejártak, de...
1: Nem, be van egy kicsit injekciózva valamivel.
0: Igen, az csak egy
2: irányzám, az csak egy ajánlás.
0: Igen. Ételes spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni, gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgot. dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm négyszer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is. Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyien ember van, gyerekek, egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csórok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek.
1: Igen, csóroság maradt, kor ment.
2: Meg hogy sokan nem is csórok voltak, hanem hogy a szüleiknek volt ez a szokásuk, tehát hogy a szüleiknek már volt pénzük, de nem mertek költeni, mert az ő szüleik voltak, a nagyszülők voltak csórok, és ugye pont amit írt az egyik hallgató is, hogy ő ebben nőtt fel, ebben a traumában, hogy látta, hogy van pénz, de nem költenek. És hogy erre lett az a reakciója, hogy akkor ő meg túlkölt. Ez szerintem nagyon gyakori, ez nagyon gyakori.
0: Igen. A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztást. Üdv Zsolt, 28. Jól masszírozok, kéz nélkül is írja valaki. De sok szarrágó van, gyerekek. Írja egy hallgató. Nem veszem feltétlen az. Ez inkább a tényleg, amit mondunk, hogy itt valamilyen lélektani oka van ennek. Igen, a nap végén szarrágás mondhatod, mert hogy valójában 500-os dolgok, de van ebben valami, amit ha az ember visszafejt, akkor azért ez lehet, hogy kicsit tud hát, hogy is mondjam, változni, vagy megváltozni. Várjátok, itt még nagyon sok üzenet volt. Egy rohadt csomag zoknit a kínainál 2000 forintért sajnálok magamnak megvenni. Szinte mindig ideges vagyok miatt, de a tipmixre 20 000-et simán gondolkodás nélkül. A világ legtermészetesebb dolga.
2: Hát én is ismerek ilyen humoristát, akinek volt hasonló problémája.
0: Ja, hogy eltipmixezte, de nem költött magára.
2: Nem, ez két különböző ember, van egy tipmixes ember, meg van egy, aki nem költ magára.
0: Ja.
2: De hogy igen, de a kettő együtt nem működött, vagy nálunk nincsenek ilyenek, de az nagyon durva, hogy együtt megyünk turnézni valahova, és akkor volt egy kolléga, akinek ugye szintén zokni is súlya volt, és mondom, itt a kínai, menjünk be. Hát, figyelj, mégis már csak 12 órát kell kibírnom zokni nélkül.
0: Ez ilyen típusú kicsinyességet, ezt annyira tudom utálni. Jaj, a hidegrázettől.
1: Ráadásul a kínaiban, ahol tényleg 200 forint az
2: zokni. És azért, mert rákot kapsz tőle, most azért nem jó.
1: Jó, de egy nap alatt csak nem.
0: Igen, ezek az emberek olyanok, mint a mit szól majd a falu népe. Azoktól kérdezném, hogy milyen az életük. Gyula mezőgazdász küldte nekünk. Igen, jó, mi kértük, hogy írjanak, tehát ne ítéljük el őket. Igen, a válasz egyszerű.
2: Listen, but we don't judge.
0: Igen, kényszeres félelem. Nekem például az a görcsös parám, hogyha költök, azonnal beüt a szar, és hiányozni fog valahonnan.
1: De a 300 forintos túró, Rudi?
0: Ha plusz költekezés berakja valahova, akkor az lehet, hogy 1000-2000 forint az valamikor hiányozni fog. Igen.
2: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
0: 18 fokon tartom a lakást. Tehát is keres 3500 eurót.
1: Figyelj, csak kifut be.
0: Hát csak ki tudod fizetni belőle a
2: fűtőséget. Mondok neked komolyabbat, tehát nekem a fruzsi barátnőmnek is ilyen a faterom, az én faterom is ilyen, úgyhogy a faterom fűtéssel foglalkozott. Tehát ez volt a profilja, hogy a fűtése meg észé, és hazamentem, mondom, édesapám.
1: Nem lehet egy kicsit főbb
2: szóval. Fogyott ki a lábát, tehát azt dobjuk már kézé. Jézus, hát miatt, ő izzad. Ha azt akarod, tüdőgyulladás kapja. Hogy lehet ebbe izzadni, ha kérdezem meg? Meg a fagyva a cicakaka az orrodban, hát miről beszélünk?
0: Kemény. 1 000 000 forint fölött keresek, imádunk étterembe járni, de ha nagy bevásárlást tartunk 70 000-ért, arra mindig sajnálom. És azzal nyugtatom magam, hogy ez 3 éttermi evés. De nem tudok megnyugodni. Ezen szorongok.
1: Ez is érdekes.
0: Ez is milyen durva.
1: Igen, hogy egy oldalon ilyen nyitott vagy, meg hadd szóljon.
0: Igen.
2: Azt írják, hogy nem spórolni kell, hanem pénzt keresni.
0: Egyébként igen. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás. Aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
1: Jó.
0: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
2: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
0: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Szükség? Akkor megvettem magadnak.
2: Nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség, az fontos.
0: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen. Tamás hosszú ideig lehetne fejtegetni. Vágy vagy szükség, Tamás?
2: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a Vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin. Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsisz. vágy vagy szükség? Nem tudom, nem tudom.
1: Döntened
2: kell.
0: Döntsd el most.
1: Vágy vagy szükség.
0: Igen. Hitvány szarok. Én egy hallgató hitvány
2: szarok. Ez óriási, ezt nem csinálják meg a vágy vagy szükség.
0: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség. Igen.
2: Ez lehet egy romantikus. Ez itt a vágy vagy szükség. Sebestyén Balázsa az éjszakai sávféleség.
0: Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
2: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
0: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
1: Az igen.
0: Igen.
2: Ugye nem túlzok, kiindultam a Ferenc téren, és láttam, hogy megállt egy faszi autóval, kiszállt, kinyitott a kukát, kivette egy palackot, és elment. És azt, ott álltam a kezembe egy palackot, és azon gondolkodtam, hogy felmutatnám neki, akkor visszajönne hozzám.
1: Szerintem igen.
2: De jó autó volt. Akkor ez lesz egy hobbi. Nem?
1: Ez
2: nem,
1: nem az övé az autó.
2: Vagy azt is csak találta. Igen.
1: A palackok mellé.
0: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye, jó kérdés, jó kérdés.
2: Vágy. Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
0: Jaj, ne, hát akkor már inkább vékonyra vágj, mert jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
2: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták,
0: igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Édesanyám mindig lekapcsolta a villanyt, hogy ne menjen az áram. Ma 340 négyzetméteres házban élek, felsővezető vagyok, 4 autóval a garázsban, de a villanyt mindig lekapcsolom.
2: De egyik sem elektromos.
0: Igen, a tető tele van napelemmel. Hihetetlenek ezek a hozott dolgok. Most ezen gondolkoztam el én is, írja egy hallgató.
2: Jó, de ez nem baj, lekapcsol a lámpát, az jó.
0: Az igen. Az abszolút jó. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok, nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
1: Melyiket, a vágy vagy szükséget?
2: Nem, a vágy vagy szükséget, azt meg fogjuk csinálni. De a TLC van ez az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az, és akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg mindent újrahasznosítanak, és figyelj, azért vannak ennek ilyen patológiai szintjei. Tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így tehát megeszi a körmét, tehát hogy így olyan szinteken.
1: Oh.
2: Tehát a fél felfogat.
0: Az kemény, na de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
2: És egy nagyon
0: meg
2: durva...
0: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
2: És egy nagyon durva anyagi gyarapodás is van.
0: Hát, igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös udit. És kettesével fogom megenni.
1: Ez az.
2: De várjál, egyre szádba teszel. Egyre szádba rakszom, mert holrakod a másikat, ha kettesével veszed.
0: Igen, de ez azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is, mert legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy reflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
2: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágottal együk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
1: Bizony.
0: Klasszik német hozzáállás. Ahányan vagytok, annyi szeret hús, ha 4-en jöttök. 4-et sütünk.
1: 4-et kész, nincs abszolút. Még egy.
0: Ott, igen, klasszik német. Igen. És utána beül a 100 milliós LQS-be.
1: Ugye? De abból van biztos.
0: Szeretem őket. Igen. Nagyon jó. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, ha van valami, nézem ott az utakon, akkor azt mondjátok. M3-as, a 30-as autópálya baleset Gödöllő irányában, ez a 31-esen, és más egyelőre nincs, úgyhogy nincs. Fronthatás, nyugi van. Jó, írjatok, jövő mindjárt, illetve ne írjatok, nem tudjátok, mit kell írni. 4 perc, 8 óra itt.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Visszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a visszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
15: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
16: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
17: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
18: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
2: 1. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Drónokkal figyelhetik az elzárt vasúti területeket, tovább küzd az ország az asszállyal, elmarad a Balaton átúszás, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Hőség és zivatarok két arcát mutatja a nyár a napokban. Már a magas napi átlag hőmérséklet miatt a legtöbb megyére figyelmeztetést adtak ki tegnap. Közben a zivatarokra is felhívták a figyelmet. Villámlás, erős szél, jégeső is megjelenhet több felé. A Dunántúlon a zivatarokat óránként 70-80 kilométeres erősségű széllökések kísérhetik, délnyugaton pedig hevesebb zivatarok is lehetnek. Mindenről részletesebben híreink végén. Drónokkal figyelik majd az elzárt vasúti területeket. A MÁV vezérigazgatója azt írta, egyre gyakoribb, hogy illegálisan lépnek be az elzárt területekre, ráadásul felmásznak a vonatok tetejére. A felső vezeték hatalmas veszélyforrás, ezért a hasonló akciók végzetesek lehetnek. Egy pilot programban drónokkal figyelik a vasúti területeket, így próbálják még időben észlelni a rongálókat és azokat, akik mások mellett magukra is veszélyesek. Tovább küzd az asszállyal az ország, továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Mindenről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása továbbra is nagyon alacsony.
4: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
3: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna, meg ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek. Az SMS-ekben közlekedési bírságokról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis oldalra vezet. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson erre a linkre, és ne adja meg az adatait. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk. Vasárnap napközben marad a szárazabb idő, éjjel viszont egy hideg front miatt többfelé készülhetünk majd zivatarokra. Jövő hét elején napos idő vár ránk, a csúcsértékek 25 és 32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

egészen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Rázskó Eszti, Rákóczi!

0: megyek.
1: Szevasz!
0: Cső. Hát ja, kamasz gyereked ne legyen soha. Mélete jó van.
1: Dehogy ne legyen, ne szórom.
0: Jó, ez csak azért néha vannak fennforgások, de...
2: Az én lányom tegnap teljesítményértékelést tartott. Elmesélte, miközben utaztunk autóval, mentük a Náncsi nénibe, hogy tudja lenni olyat, amit szeretne. Közben arról beszélgettünk, hogy mi az anya dolga, és anya miket csinál, meg apa miket csinál. És arra jött ki a végén, hogy tulajdonképpen én semmire kell. Egy szarházi vagyok.
1: Vagy, ugye?
2: Egy szarházi vagyok, aki semmit nem csinál. Bezzeg édesapám, aki egy csodálatos ember. Szinte egy hős. Mag az Olimposzon tartózkodik jelen pillanatban is valószínűleg. És akkor én kérdeztem, hogy akkor menjünk már bele részleteibe, hogy pontosan mi az, amit én nem csinálok. És az a gyerek azt hiszi magáról, hogy azok a dolgok, amik történnek körülött, meg vele, meg amik így izé, hogy azok úgy vannak.
1: Az úgy jön, az
2: ezen kívül pedig van az édesapám, az a csodálatos
1: szépen.
2: Édesapám. Hát aki az meg mindent, hát csillogott az égre. Mondom, na, te figyelj csak, akkor tisztázzuk le, akkor részletesen, hogy ez hogyan, és akkor így hallgat. Mindegy akkor, mindegy.
1: Egy álmot történ az apjával kapcsolatban.
2: Nem az apjával kapcsolatban, hanem szerettem felértékelni saját magam, hogy azért ez nem így van. Engem nem is látom úgy, tehát én ugye én már olyan szintű szolgabesorolásban vagyok, hogy az, amit én csinálok, az gyakorlatilag...
1: És ugye. Alap vagy, tehát alap. Te egy alap vagy, ami ilyen tök természetes, hát anya megcsinálta, az nem érték. Látod, ezért jó nekünk apáknak, néha megmutatjuk magunkat, és akkor mi vagyunk az istenek.
2: De figyelj, olyan fika dömpinget nyomott, felfoghatatlan volt az egész. Apa a kedvenc könyveimből szokott olvasni. Mondom, hát én meg kitalálok neked meséket. Jó, de apa olvassa őket, nem kitalál őket, de az a te kéred. De nem, de apa olvassa őket. Jó. Na mindegy.
0: Ja, hát most én ugyanebben vagyok, csak kamaszok, de igen, hát hallottátok a telefonbeszélgetést.
1: Egyre nagyobb lesz a baj, van, csak szólok.
2: De ilyenkor például miért nem veszel hazafelé neki egy telefont, vagy most tanítasz neki egy leckét, vagy így?
0: Nem, majd elmondom ezt. Ennél ez egy fokkal azért bonyolultabb.
2: Rákapott a komoly drogokra, és eladta a mikrotokat.
0: Igen, miért nem veszel neki? Igen, ez egy kicsit ennél bonyolultabb, de ja. Hát van baj egy éjszakai horgászatnál is, meg hajnalban, meg a halőrök jönnek, meg minden van mindig, tehát hogy így. De megoldjuk, lehozzuk.
2: De miért nem álltok át a sötét oldalra, és miért nem leszel halőr?
0: Azt nagyon szeretnék halőr lenni. Diszkréten elhízott, aranyos, kedves.
1: Horgászgass nyugodtan, Benni, apád a halőr.
0: Igen.
2: De miért nem lesz halőr? Hát olyan korán kezd.
0: Nem gondolkoztam rajta.
1: Az talán az, hogy nincs ott.
0: Igen, nem vagyok ott, nem nagyon érdekel a halőrködés.
2: Szómofizos halőr.
0: Igen.
2: De amúgy nagyon tetszene, csak az önkéntes halőr, mint a izéknél.
0: Nekem elég a gyerekre vigyázni, mint halőr. Tehát, hogy nekem ő egy komplet foglalkoztatást ad, hogy hát hallottátok, kiosztott az itinereket, hogy akkor mit kell elintéznem, mit intézzek el, mi történt a halőre, hogy mi volt. Tehát,
2: Édesapám,
0: intézével valamit, igen. Na jól van, azt mondja, hogy M31-es autópályán baleset Gödöllő irányába elesett, köszönjük szépen. És azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem, kíváncsi ennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk, tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén szólva, még sosem voltam ilyen helyzetben, elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok? Hát ha hallasz minket, még egészítsd ki, hogy hány éves vagy.
1: Van-e párod? Ez elég fontos.
2: Van-e párod? A hölgynek a telefonszámát kell átküldeni, az e-mail címét, és akkor itt intézzük.
0: Csak egy kicsit jobban képbe legyünk, de értjük az SMS-t, szóval, hogy tanfolyam és barátság extrákkal.
1: Jó csaj, és ez be... Te mihez
0: vitálsz? Na, kezdjük az alapoktól. Mi a barátság extrákkal egy nő szájából? Mi az, hogy barátság extrákkal?
1: Hát ez nem szex, de hogy nem nagyon jár.
2: Nem, attól függ, a barátság extrákkal sok mindent jelent.
0: Igen, szerintem is ebben van egy csomó minden. Mert akkor azt mondaná, hogy gyere át, szexeljünk egyet, és légy a pasim. De barátság extrákkal...
1: De ő nem akar pasit, pont ez az. Tehát, hogy tök jól el vannak, az én olvasatomban, ez az a barátság extrákkal.
2: Nem fizeti a rezsi felét.
1: Nem, hogy el vagyunk itt a tanfolyamon, néha kufírszorunk egyet, de nincs nagy összefonulás.
0: Mi van, ha barátság extrákkal úgy érti, hogy írja egy hallgató, hogy transz és kukia van?
1: Akkor deríts ki, haver!
0: Bocsánat. Hát, tehát, hogy az a barátság extrákkal nagyon sokat ellenállású fura egy nő szájából, mert egy nő össze akar veled jönni, akkor azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, gyere fel hozzám, vagy randizzunk, vagy miért nem hisz már valahol.
2: Hogy fel kell szállnod a házi munkába?
0: Barátság extrákkal fejtsük meg, talán neki is ezért van rossz érzése. Haver, menekülj, de előtte küld el a számát. Manusz Gágyi a lány.
1: Okay. És ha Manusz Gágyi, fölmész, meglátod, hogy Manusz Gágyi, azt mondod, hogy ez nekem több, mint barátság. Manusz nem kérek.
2: Nem értem, miért vagytok ilyen válogatósak.
1: Hát nem, úgy... nem akar Manus Gergyi.
2: Én el tudom neked mondani, hogy válogatós.
1: Hol a helye?
2: Én is szeretném mondani, ez az egyik, a másik pedig az, hogy ez a finnyáskodás, ez most már nagyon kezd a tetőfokára hágni. A férfiak már itt már most már azt is megmondják, hogy milyen szörnő jön egy nőnek a fülcipáján.
1: Na, hát, bocsánat, nem igaz. Hát a nő mondja meg most, hogy mit akar. A barátságot akar extrákkal.
2: Igen, de hát azt most azért, mert van meg pénisze, az most akkor a gáz.
0: Jó, de mondd meg, mi egy nő szájából barátság extrákkal tényleg? Tehát ezt mondja, egy nő szájából az mit jelent?
2: Jó.
0: Ha mondjuk nem Manus Gergyi.
2: Rendszeres átutalások.
0: Igen.
2: És időben érkező. Ne, hát ez ezt jelent, de szexet jelent.
0: Szexet jelent.
1: Szerintem is. Csak
0: sima, egyszerű,
1: jelent.
0: Sima, egyszerű szexet.
2: Hát ez nem egyszerű szexet jelent, de hogy mennyire extra, ugye? Tehát azt ki kell deríteni. Nem, ezt kérül minden héten meg kellett verni, hogy ilyesmi. Tehát ez bármi lehet.
1: De legalább derítsd ki. Tehát derítsd olyan ki. Elől menekülsz, amit nem tudsz, hogy micsoda.
2: Igen, de az az általános tapasztalat, hogy valaki ennyire megijed egy ilyen lehetőségtől, nem biztos, hogy neked van kitalálva a műfaj. Nem?
1: Hogy
2: tehát, hogy igen, tehát hogyha ő egy ilyen laza csaj, akinek ugye így teljesen okén fogja kezelni ezt a helyzetet, és oda mész úgy, hogy szabályokról és nem tudom, így körülményekről fogadtad, akkor lehet, hogy ez meg fogja ölni ott a hangulatot, nem?
0: Lehet, abszolút, csak azért próbáljunk neki segíteni. Akkor vágjon bele, melyik tanfolyam?
1: Mi van egyébként?
0: Melyik tanfolyam, melyik iskola?
1: Mondjatok már egy férfit, aki erre nem mondana igen.
0: Te nem láttuk még a csajt. Mi van, egy szeme van, vagy pupos?
1: De azt mondta, hogy jó a csaj. Bejönnek egymásnak, jó csaj.
0: Pupos, érted? Hát, jó csaj, akkor a pupja van, mint egy Erzsébet kenyér, érted? Bemegy a pékséghez, és mondja, hogy hátba vágja a pék, hogy majd az előzőt lenyeltet, kislányom. Kérek egy kiló kenyeret.
1: Paré vagy.
0: Kérek egy kiló kenyeret. Majd az előzött lenyeltet, kislány.
2: Na, ja? Erről beszélek fel. Azért, mert valakinek van egy pupja.
0: Hát, már egy pupja, érted? Ezt nem adnak neki egy vetni kenyeret a péknél. Hallottál már ilyet? Szóval, hogy oké, jó a csaj. Hát akkor az meg kell vállalni, nem volt. De lehet, hogy az ijesztette meg, hogy rámenős a csajszi, tudod. Nem volt még ilyen helyzetem, azt gondolom az ember, hogy egyszerűen bele kell menni, de azon gondolkozom, mi van valami hátulütője.
1: Akkor az majd kiderül, akkor visszalépsz.
0: Hát vagy félrehajtod.
1: Vagy félrehajtod, és igen, mondod, hogy
0: fordulj. Fogsz egy Hosentrogert, és felkötöd. Érted? És akkor, hogy felkötötted, oda alá férsz. Bele kell menni, ebbe bele kell menni. Ez egyértelmű.
1: Puha van.
0: El kell hívni randira.
2: Puhaszagot érzel?
1: Igen, most érzem. Most érzem a puhaszagot. Egyedülálló 20 éves férfi, nekem ne mondjátok már, hogy ha így tényleg a csajok érdeklik, ott egy jó nő, és azt mondja, hogy...
2: Ez ingyen van.
1: Kufincoljunk egyet, nem fizetős, fontos.
2: Nem azt, hogy nem fizetős, hanem nem kell randira vinni, nem kell lefutni a fölösleges köröket, hogy nem kell iszonyatos udvarlásra volna, nem azt, hogy
1: a nyílt sisakos támadástól ijedtél meg?
0: Szerintem attól egyébként, igen. Írja Zoli, régóta vagyok szerető, csak akkor menjen bele, ha stabil fejben. Aha, majd már mindenki hogy tovább gondolja ezt a dolgot.
1: Igen, de nincs is szerető.
0: De nincs szerető, de Zoli már a saját helyzetét látja, tehát szerető csak akkor legyél, ha stabil vagy fejben. Uh-huh. A fogait azért csekkolja le.
2: Ez a stabilitás, ez egy nagyon fontos dolog amúgy, mert ugye akkor, tehát hogy ez el tud-e hatalmasodni, vagy rettenetes dolgot ilyen helyzetben. Tehát, hogy abból lehet azért
1: mi?
2: Katasztrófa.
1: Milyen katasztrófa lehet?
2: Hát az, hogy eljársz egy helyre, ahol kedvesek veled és vendégszeretőek, és aztán elfogy a vendégszeretet, és akkor nem érted, hogy ez...
1: De nem a helyről fogy el a vendégszeretet, hiszen
0: de,
1: ő...
0: De leül a lépcsőre a csaj. Vagy mire gondolsz, hogy?
2: Leül a lépcsőre a csaj.
0: Hát, hogy utána többet akar, vagy hogy bolond a csaj, erre gondolsz?
2: Nem,
0: hogy
2: gondolok,
0: nem értem ezt.
2: Az, hogyha valakinek is érzékeny lélek, mint ez a fiatalember, hangzik az írás alapján, és megkapja azt a fajta törődést és szeretetet, amit az ember csak hosszú elkötelezés mellett szokott megkapni, akkor abból lehet nagy megégés.
0: Igen. De azt írják egyébként, hogy nem baj a pupos, csak árokba kell fektetni.
2: Én ezzel tökre egyetértek.
0: Megvan a helye. Érted? És akkor tök egyenesen fekszik.
2: Amúgy, figyelj, tulajdonképpen az van, hogy a pup az csak egy plusz.
0: Az abszolút.
2: Állandóan erről beszélnek a férfiak, hogy egy gömbölyű nő, hogy így úgy, amúgy. Azt akkor ez már most az nem az?
1: Gömbölyű, az már nem tetszik.
0: Vigyel elsőbe fűrőt.

0: Ha a csaj hallgatja a műsort, akkor ez biztos, hogy buktad. Ilyen félénk hapsit miatt tartunk itt manapság. Aha, tehát mi vagyunk akkor a félénkek. Igen, a férfiakból kihalt ez a fajta férfiasság. Látom, hogy akar, odalépek, elhívom randizni. Nincs vesztenivalom. Ilyen mama hoteles, kicsit ilyen pitty-puttyok lettünk sajnos.
1: Ezért nézzük ezeket a török sorozatokat.
0: Hol vannak már az igazi férfiak?
1: Hol vannak már ezek a sarokba szorítós, csókolózós dolgok? Hol vannak ezek a fellépések? És általában akik csinálják, ezek borzasztóak. Tehát hogy az a durva, hogy mindig azok...
2: Akinek viszont megmaradt a maga biztonsága.
1: Aki megmaradt, az teljesen indokolatlan általában. Tehát hogy ez nem tud, hogy honnan jön, és egyáltalán nem kéne, hogy legyen. És akinek meg kéne, hogy legyen, annak meg nincs.
0: Igen. Itt egy másik megfejtés, barátság extrákkal. Vigyázz, csőbe leszel húzva. Ne feledd, a nő csak akkor engedi el az előző ágat, ha már biztosan fogja a következőt. Mit gondolnak itt Sanda. Bele?
1: Vagy nehogy úgy el, mint én a fasírta a múlt héten, hogy oda mész a tálladdal, hogy megkaptam ide, megbeszéltétek, azt hárman fognak ott kavérjálni.
0: És kijönnek mesztelenül.
2: Örülj neki, hogy nem rántottak be a buliba.
1: Hát nem voltam ott, Péter volt ott. De hogy igen, tehát ugye nem lehet tudni, hogy mi vár rád.
0: Igen. Egyszer randiztam egy lányjal, akinek volt ikerpárja. Mindig megkérdezték, hogy hogyan tudom őket megkülönböztetni. Nos, Éviket megkértem, hogy lilára fesse a körmét, Andrásnak meg farka volt. Jó, ezt adom.
1: Nagyon fontos az elővigyázatosság.
0: Ezt azt adom. Jó, ezt kicsit adom.
1: Ez így jó.
0: Igen. Én szerelmes vagyok egy csajba, ő is csak a barátság extrákkal akarja, de azzal az a baj, hogy ebben benne van, hogy a másokkal is ismerkedhet, viszont tehát ez szerelmes vagy, akkor az nem fér bele. Aha, látod, mennyi megfejtése van? Tehát a barátság extrák azt is jelenti, hogy semmi komoly, szexelünk, de egyébként én is ismerkedhetek mással, ne szeress belém, mert akkor te abba sérülsz. Látod, mennyi mélysége van a barátság extrák?
1: Az a baj, az elnevezés is rossz, hogy barátság extrák, inkább extrák barátsága. Vagy extra barátságosan.
0: Extra barátságosan, az sokkal jobb.
1: Igen.
0: Én tudom neked adni az extrákat barátságosan. Igen, nem fog fájni.
1: Vagy
0: látod azt a buzogányt ott a sarokban?
1: Ez
0: sok
1: extra,
0: mindent megért
1: már. És nagyon barátságos.
0: Igen, az a buzogány beszélni tudna.
1: Igen, mert a barátok ugye nem barátkoznak másokkal. Amikor azt mondják, hogy veled akarnak extrán barátkozni.
0: Igen, de Ágdani biztos nevet mondaná. Én szeretem az ilyen hallgatói érzelmi állapotok beküldését, hogy tanácsot adunk, hogy segítünk. Hogy...
2: Azt még nem tudom, hogy segítettünk el, de megpróbáljuk.
0: Beküldj egyszer csak random valaki három embernek az élethelyzetét, mi pedig megpróbáljuk meg. Én ezeket szeretem, én erre nyitott vagyok. Küldjetek nyugodtan, ilyet megpróbáljuk megoldani. 9-ig rendelünk, jó? 9-ig csinálunk egy olyat, hogy...
1: Úristen, végre párkapcsolatot tanácsolásban, belegerősebbek vagyunk itt az idő.
0: Egy élethelyzetet írjatok le, miben vagytok, megpróbáljuk hárman háromféleképpen megtalálni egy percen a megoldást, minden SMS-re egy percünk van, nem lehet túlmagyarázni, de egy perc alatt egy konstruktív, valós magyarázatot kell neki adni arra az élethelyzetre, amiben van.
1: Szeretem ezt, a doktor újra rendel? A
0: doktor újra rendel, nem tudjuk túl pszichológizálni, nem foglalkozunk mindenkivel 10 percet. Egy perc alatt meg kell oldani az élethelyzetét.
1: És csak
0: jó?
1: Egy emberre fogunk lefeküdni.
0: Igen, az ének szám nagyon barátságos. Röviden, tömören, ha bonyolult élethelyzetben vagytok, három mondatban írjátok le, és megpróbáljuk megtalálni a megoldást. Jó? Rendelünk 9 óráig.
1: Hogy a figymaszűkülettel tudunk-e majd közülni?
0: Arra nagyon jó megoldások vannak. Én szeretem az ilyen élethelyzeteket, nem mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
2: Hát, nagyon régen.
0: Nem jók ezek az élethelyzetek?
1: 82 nyarán.
0: 82 nyarán egy kis táborban.
1: Fondüdülőben. Az a csehszlovák kislány, azt mondta nekem.
0: Pozor,
1: Vlad. Levelezhetnénk.
0: Pozor, Vlad. Hogy a picsiti kokot.
2: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
1: Annyira szerintem, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan az egyik kezében a harci eszközével járt kert itt a 80-as években.
0: Kalitkába se kell tenni, hát hagyjad meg. Hát nem tud elrepülni. Repült egy ideig. Most már Szárnyaszegeden ül a vadasparkban.
2: Repült az gyerekek, jó volt.
0: Most már 20 forintért nézik a gyerekek a vadasparkban.
1: Ja,
0: dobálnak nekik zsemlét.
2: Feri
0: bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
1: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött, tudod, így dörgülődöm, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon. Ilyen?
0: Támadott, volt az híre.
1: Mit mondtak neked róla, Balázs? Vigyázz ezzel a Ferivel, hogy megrendezzük.
0: Ott voltam. Ott voltam egy ideig.
1: Volt közös szingli időszakotok?
0: Nem, az nem volt, csak én is a Danubiusnál dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele. Kettőször ellenálltam. Kettőször ellenálltam. Mondom, ha ez az ára.
1: Még ezt megcsinálom.
0: Ez az ára, hogy dolgozzak a Danubius rádióban. Én elmegyek ezzel a izével randizni, csak essünk rajta túl, aztán hagyd csinálják már végre.

0: elnézésen.
1: Mit tűnt fel először Balázsban?
0: Az a kis szőke fürtjei.
1: Szebb pillanat. Bokája olyan kecses. A nagy lebúj az olyan széles. Nagyon szeretem.
0: Na, akkor, jó, akkor fél kilenc után megoldunk. Önismereti jelleggel tartunk egy rövid terápiás fél órás rendelés.
2: Jó, csak párkapcsolat jöhet?
0: Akármilyen élethelyzet. Akármilyen élethelyzet, röviden, többen, két-három mondatban jól leírva. Jó, ez fontos.
1: Jó. Jó. Jó. Én pedig kérek egy számot, hogy az egész rosszul indulhasson. Jó?
0: Jó, mindenképpen rakjál be valami pusztulatot. Azt nagyon szeretnénk. Jó van, gyerekek, na írjátok akkor, mi van. Közben gyorsan kaptunk egy balesetet. Jógödöllő irányába ez kicsit fokozódik a történet. M30-es 1-es autópályán baleset van, és lehet, hogy pályazár lesz. Ezt Réka is leírta nekünk. Köszönjük szépen. És ami még fontos, hogy 9 után az utolsó kampuszjegyeket is odaadjuk. Jó, ha valaki még menne, játszana, vagy örülne neki, hogy ott lehet, akkor az figyeljen, mert hogy 2 darab napi jegyünk van még a jövő heti Campus Fesztiválra.
1: Ott rengeteg barátság és extra is van. Csak mondom nektek.
0: Ott nagyon sok van. Nagyon sok barátság és nagyon sok extra, úgyhogy majd a szlogent kell nekünk elmondani. Jó, és akkor még 2 darabot adunk. Illetve, ha ma még jön egy szellemes SMS, akkor még Forma 1 jegyeket is osztunk.
1: Szellemes?
0: Wow! Szellemes. Szellemes és szellemes SMS. Adunk akkor 2 darab Forma 1 jegyet a jövő hét pénteki Magyar Nagy Díjra, ami időmérő, ráhangolódó, box utca látogató, ilyen kis kellemeske.
2: De azért az már belenézés.
0: De ott már azért beleszivatolsz. Beleszivatolsz, igen, a Forma 1-ben. Úgyhogy Zoltán, ne felejtsük el hívni a jövő héten.
2: Zoltán? Így mondott Szújó Zolit, hogy hát, Zoltán?
0: Mégiscsak azért csörögjünk rá, jó? Úgyhogy, na, várjuk
1: nem
0: az esemeseket.
1: Nem lennek téged ott az emberek között a nőklapjának, a jubileumi számának a fotózása.
0: Jubileumi száma van a nőklapjának, tényleg?
1: Oda tudtam a senderedni a Jakubcsak mellé.
0: Hát utána már minek adják ezt a lapot ki? Hát
2: meg volt, csúcson kell abba adni.
0: Szerintem ott kell abba adni, ahol a legtöbbet eladtak belőle. Hát most mi a fenének erőlködnek.
1: Én nagyon várom még azt, amikor pucéren fogsz állni egy ilyen kötényben elől, tudod, egy ilyen összekötés.
0: A végső megörülésem fázisa lesz.
1: Egy kuglóf lesz a kezedben, egy gyönyörű kuglóf. Ezt szeretném, még hát megvalósulna.
0: Igen. Na jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8:30 várjuk a problémákat. Itt vagyunk rögtön a irakira.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
6: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
6: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Esztégyen, a lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Gun, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: És a döntő pillanat.
10: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.5

0: a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahely nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: top munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy. Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízi sport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.

Hitben. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Döntést hozott a kormány az aszbeszt helyzet rendezéséről, tovább küzd az ország az asszállyal, elmarad a Balaton átúszás, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Döntést hozott a kormány az aszbeszt helyzet rendezéséről. A miniszterelnök tegnap azt mondta, napokon belül megkezdődhet a kármentesítés Szombathelyen. A kormány biztosítja a szükséges forrásokat. Magyar Péter azt is hozzátette, a jogi szakvélemények alapján ismét egyeztetést kezdeményez az osztrák kancellárral, hogy a kármentesítés költségét a magyar adófizetők visszakapják. Az is elhangzott, hogy a szennyezés mértéke mindenhol az egészségügyi határérték alatt van. Magyar Péter azt mondta, hamarosan elindul a Szent István vidékfejlesztési és a Baross Gábor vasútfejlesztési program, és új átfogóbb szabályozás jöhet a vendégmunkás toppal kapcsolatban. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról, és ott januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. Emellett a kormányzat tovább erősíteni a fogyasztóvédelmet, annak érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével kell részletesen tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, valamint a javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Tovább küzd az asszállyal az ország, továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országszerte több mint 700 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ez több mint a tavaly nyári eredmény. Mindenről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízellása továbbra is nagyon alacsony.
3: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
2: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna, meg ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk. Vasárnap napközben marad a szárazabb idő, éjjel viszont egy hideg front miatt többfelé készülhetünk majd zivatarokra. Jövő hét elején napos idő vár ránk, a csúcsértékek 25 és 32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igen, igen.
1: Megfogta, megfogta.
0: Ja, ja, hát ez is egy dal.
2: Azafelé erre fogtak motorozni. Ez a Zsuzsi, hát Zsuzsi című szám.
0: Zsuzsi, igen, miért énekli mindig az a Zsuzsi?
2: Zsuzsi.
0: Ez a csaj, miért énekel Zsuzsáról, kérdezi valaki.
2: Igen, hát ezeket hallgatom mostanában szívesen.
0: Más, más az ízlés, kicsit igen, de jó, hát ezért vagyunk sokfélék.
2: Igen, nekem most nagyon tetszenek az igazi hangszerek, ez a baj. Ez hát, a baj, nagy íz, ugye?
0: Lehet, hogy itt az itteni zenéktől van hangszer hiányod.
2: Lehet amúgy, de ki fogom rakni az Instagramra azt a videót, amikor rajta kaptam a zenei szerkesztőt, ahogy kiválasztja a dalakat, és mindent meg fogtok érteni. Jó?
0: Azt elmesélted, igen. De... Dua Lipára rázta a fejét, igen.
2: Kb.
0: Igen, jó, nincs ezzel baj, hát meghallgattuk ezt is. Időjárásunk, Ferenc, mi jövő héten valamilyen hidegfrontot rebesgetnek.
1: Már most hétvégére mond valami esőket meg. Yeah.
0: Elmarad a Balatonától szersőségben. Szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Teljesen szuper zene, én bírom Eszter választását. Igazi háttérrádió, és olyan nem kapcsolom, olyan nyugi van. Legyetek szívesek Eszter kezét rácsapni a potméterőt. Két ellentétes vélemény.
2: Igen, úgy látom, hogy ez inkább a nőknek tetszik ez a zene. Meg néhány férfinak is amúgy. Na, azt szeretem, hogy olyan nők jönnek, akinek a férjük neve, a nevük tudod, hogy Kiskunhalminé. És ők mindig szeretik ezeket a zenéket, hogy tessék velem jönni akkor.
0: Igen. Jön a második gyerek, egyedüli keresőként kidolgozom a belem, egy mókuskerékben vagyok, amiből nem tudok kiszakadni. Mindenkinek próbálok megfelelni, de engem nem kérdez, hogy amúgy jól vagyok-e szerintetek inni, vagy szívni kezdjek a választotokat előre, és köszönöm.
1: Igény szerint, ugye?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye egyrészt a mókuskerék nem fizet jól. Úgy tudom. Másrészt pedig az van, hogy nyilván azért nem kérdeznek, hogy vagy, mert arra sincs ideje rá, végig gondolja, hogy ő hogy van. Ezek két gyerek, egy nőn, az eszen az elég nagy meló.
0: Hát és erre bevállalni még egyet, az a kemény. Tehát, igen. Kemény, tehát, hogy ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű
2: a helyzet. Ilyenkor, és ráadásul ugye, tehát ő úgy van együtt a gyerekekkel egész nap, gondolom, hogy ott egész nap igényeket elégítesz ki. Tehát, hogy azért estére már nem sok marad ebből a vágyadból, hogy másoknak kérjék is az igényét, nem? Tehát, hogy
1: majd nézek rá, hogy nem csak a felesége nem kérdezi, hanem senki.
0: Igen, hogy senki nem kérdezi,
1: azt mondja, hogy senki. Igen, hogy senki nem kérdez. De hát és még csak egy gyerek van, várjál.
2: Most
1: jön a második. Tehát, hogy ez majd duplázódni fog.
2: De figyelj, hát a két gyerek összeáll egy egység, és akkor az asszonya megléphettek.
0: Az egy 5-6 év. Mire a két gyerek együtt játszik, igen.
2: De amúgy szerintem az van, hogy ilyenkor olyan barátokat kell keríteni, akik értenek téged. Tehát ez most nem biztos, hogy minden esetben az asszonytól várnám el, mert nyilván neki is rengeteg baja van, meg támogatni való van rajta, meg egyáltalán, de jó a kommunikáció, kell ezen dolgozni, de itt most mind a ketten a víz alatt vagytok, szóval nehéz ezt bárkinek is, bármelyikötöket kimenteni.
0: Nekem minden csaj, akivel jóba vagyok, azt mondja, hogy nem érti, hogy miért nincs barátnőm. Amikor meg randizgatni próbál, ők azt mondják, hogy maradjunk csak barátok, csak itt tudunk rá tekinteni. Mit tegyek? Jól keresek, hülyesen vagyok, plusz súly sincs rajtam. Joci 40. Mi lehet a bibi?
2: De még egyszer, mi az első
0: sok
2: vele?
0: Csaj haverkodik vele, azt kérdezik, hogy miért nincs neked barátnőd, rájuk mozdul, és akkor viszont azt mondják a csajok, hogy legyünk inkább barátok.
2: De félreértetted a kérdés itt, az a kérdés, hogy meleg vagy-e? Miért nincs barátnőd? Bemutathatlak-e a meleg barátomnak? Ez azt jelenti, ez a kérdés.
0: Igen.
2: De most szerintem az van, hogy nem biztos, hogy jól csajozol. Őszintén.
0: Hogy őszintén rosszul csajozik.
2: Aha. Tehát valószínűleg kellemetlen dolgokat csinálsz ilyenkor, amikor átváltasz másik üzemmódba.
1: Egyet mutas.
2: Fú, nem akarok. Túl jól érzem magam, Feri. Az a helyzet.
0: De... Igen, mert amíg haverkodnak veled, azt mondják, hogy jó, de amikor randizgatni kezdesz, akkor viszont az van, hogy barátként tudnak tekinteni.
1: Ne úgy kezd, hogy összebarizol velük. Előbb randi, jó? És aztán majd a barátság.
2: Szerintem sok férfi az van, hogy amikor tét nélkül kell játszani, akkor nagyon jól tud játszani, és ahogy tétje lesz, akkor elkezdek furcsa dolgokat csinálni. És az ijesztő. És szerintem lehet, hogy neked fejbe úgy kéne hozzáállnod ehhez a dologhoz, hogy már egy olyan, mintha csak barátkoznál végig, csak próbálod közben elkapni. Nem, szóval csak mit szeretem, igen. Szóval, hogy ezen kell dolgozni. Terápia!
0: Terápiára kell mennem, igen. Kapcsolatunk elején a párom mondta, hogy ő nem úgy kívánja meg a lányokat, mint a többi férfi társa. Örültem neki, végre nem egy félrelépős pasas. Fél évig tök jó volt minden, aztán már nagyon ritkult. Most két év után ott tartunk, hogy két havonta egyszer tudunk együtt lenni. Szerintem látens meleg, de hogy tudjam meg ez biztosan. Szakításon hallani se akar, nekem már lelki furdalásom van, és lenne más az együttlétekre.
2: ú, de szép, ez egy annyira klasszikus sztori, hogy ebből rengeteg van, tehát 50 ezer darab.
0: De úgy, hogy mert, pasiknál.
2: De képzeld el, igen, mert az mondja, hogy egy nő, amikor nagyon akar egy palit, meg kinézte magának, és úgy érzi, hogy megvakarja az agyát a legjobb helyeken, és na ő lesz az a faszi, akivel elköteleződök, akkor ugye mindent cukormázba borít, és akkor azt mondja, hogy ő nem úgy kívánja a nőket az elején, akkor a faszi ott bevallotta, hogy neki nincsen nagy sex drive-ja. Tehát az elején teljes nyílt lapokkal elmondta, hogy ő nem lesz egy ilyen latin lover típusú férfi, és a nő meg ezt úgy hallja, hogy hát nem fog megcsalni, ugye?
0: Aha, mennyire más, mennyire mást hallasz, mennyire mint más, amit közöl a pasi.
2: Hallani, mert amire vágysz, és ugye, hogy igen, és ugye azt mondja, hogy én vagyok a különleges, ugye?
1: Na de várj, akkor, de fél évig meg minden jó.
2: Hát az elején mindig minden jó.
1: Igen,
2: az elején az ember beletesz az erőfeszítést, aztán megnyugszik, önmagává válik,
0: de
2: ugye?
0: De két év után a két-három havonta egy azért az nagyon kevés.
2: Ugye, az igazság, hogy van ennek hormonális oka is, tehát lehet hormonális oka is, hogy nem akarja. Másrészt meg az van, hogy nem tudod, hogy hogyan érte el azt, hogy akkor, amikor tudott, akkor tudott. Mert ilyenkor sokszor túlkompenzálnak a férfiak, mert akarják, hogy működjön a kapcsolat. Meg lehet depressziós is, meg lehet, hogy nem mozog eleget, és egy csomó minden más oka is lehet.
1: Jó, ezt a hormonális okot milyen gyógyszer becsepegtetésével tudja kezelni a hölgy?
2: Ketamin.
1: Ketamin.
2: Azt gondolom, hogy a hormonális, az egy vérképet nézzetek azért. Van erre nagyon-nagyon jó vérkép.
0: Igen, egyszerűen csak simán az is lehet, hogy már nem kívánja a csaj. Tehát lehet hormonális meg vérkép, de hogy egyszerűen már nem. Elhúdnak és nem kívánja. Tehát az egyszerűbb dolgokba is lássuk azért bele, mielőtt a hormonális limbikus rendszer és pajzsmirigy összefüggést fölfedjük.
2: Ez így van?
0: Egyszerűen csak nem kívánja a csaj, és elmúlt a történet, és a Pali nem akar vele feküdni.
2: Mert hogy mivé váltál ebben a szituációban, tudod? Mert hogy ki hogy reagálja le, hogy nem akarnak vele szexelni. Mert hogyha stílus váltottál, vagy mondjuk megváltozott köztetek a dinamika miatt, meg ilyesmi, azért azok nagyon nagy hatása vannak egy ilyen jellegű szitura.
0: Igen. Jóci, csúnya vagy, mint a sárga busz, az lehet a gond, szívesen. Csak hogy közben azért így bevonjuk hallgatókat is. Igen, Jóci, te vagy a micimackot, tele vagy barátokkal. Édesanyámmal élek együtt, egyszerűen megőrülök tőlem, ő költözött hozzám, nem tudom, hogy mondjam el neki, hogy most már mennie kéne, mert ez az én házam, nem akarom megbántani, elég sértődékeny. Nem tudja kirakni a muter gyereket.
2: De fiú vagy lány?
0: Nem fiú szerintem. De hát igazából a történet szempontjából nem tudom, hogy van-e jelentősége, én férfinak éreztem inkább, oda költözött, az anya nem tudja kirakni. Ki van gyerekben akkor valójában? Nem?
2: Ki akarod-e rakni igazán?
0: Igen, ki akarod-e rakni igazán? Igen.
2: Ilyenkor amúgy egy nagyon jó módszer, hogy te költözöl el.
1: Szegény örül, hogy kész a pecó.
2: Igen, I'm out. Igen, figyelj, nem tudom, mit akarsz? Csajozni vagy?
1: Anyukát? Szabadságot vagy a mamát.
0: Igen. Ki kell rakni a mamát, igen. Én egy hasonló cipőbe járok egyébként, évek óta tart egy szeretői kapcsolat, amiből nem tudok kilépni. Egy-két havonta találkozunk, mindig megígérem, amikor kiborulok, hogy sűrűben találkozunk. Legutoljára azzal érvelt, hogy három munkahelye van, szakítani nem akar, én meg nem tudok tőle, mert bele szerettem. Gabriella írta nekünk. Ez is milyen cipő, hányan járnak ebben, nem? Hitegeti, nem lép ki, benne van, a csaj várja, nem történik semmi, és évek óta tartja. Ugye párkapcsolati tanácsok azt mondják, hogy ha neked szeretőd van, és az első egy évben ő nem lépett, nem hagyta el, nem vált el, nem vállalt föl, nem változtatott, akkor 90%-os esélye valószínűleg nem is fog. Tehát az első egy év a kritikus, mert ott nagyon erős a löket a másik oldalról. Ha ott nem teszi meg, és nem tud kirántani, várhatsz 10 évet, és nem fog jönni. Nem lép ki, nem válik el, nem vállal föl. Egy év a kritikus. Tehát évek óta benne vagy, nem fog eljönni. Ha eddig nem jött el, nem fog eljönni.
2: Én azt szoktam ilyenkor mondani ilyen embereknek, akik ilyen dilemmákban vannak, hogy egy házas ember van egy románcuk, vagy kilakulóban, hogy ha te lennél a másik fél, tudod, és találkozna azzal az érzelemmel, amit egész életedbe kerestél, sájtólag ez van ugye köztük ilyenkor, akkor te mit tennél meg ezért, tudod? Tehát, hogy te milyen lépéseket tennél. És hogyha ehhez képest méltatlan a helyzet, akkor azonnal, tudod, akkor az nem.
0: Akkor ki kell ugrani belőle. Igen. Abszolút, igen. Megvettem életem első motorját. Kicsit lelkifurkámon, nagyon drága volt, a kiegészítőkről nem is beszélve, amikor csak most fog jönni. Még csak most jönnek. Próbálok minél többet motorozni, hogy elég tapasztalatom legyen ahhoz, hogy vihessem a párom, és megoszthassam vele az élményt. Próbálok minél többet dolgozni, hogy visszajöjjön az árat, de aranyos.
1: Van lelki furia, mert...
0: Megyek, elvisznek, megtanulok, és elvisznek. Sokat dolgozom, csak hogy visszajöjjön az ára. Ez nagyon kedves SMS egyébként. Lelki furdalása van, megvette, nem tudja vinni a párját, és duplát dolgozik, csak hogy visszajöjjön az ára.
1: És az lesz a legjobb, ami után eljut odáig, hogy vinnéd a párodat, ő azt mondja, hogy én meg nem szeretnék motorozni.
0: Igen, vagy ott hagy. Ez így, ez kemény. Igen. Hát ha már megvetted magad, ne büntesd magad lelkiismert furdalásra. Az a legrosszabb. Van is motorod, meg nem is élvezed. Tehát a kettő együtt az nem. Az nem annyira szerencsés, igen. Csak akkor van baj a mutára, ha bejön kakilni, amikor fürdesz, és beül melléd a kádba. És azok a mamák, akik oda költöznek a gyerekükhöz, úgyhogy a gyerek 40 éves, azok a mamák bejönnek a fürdőszobába. Tehát, hogyha ott nem zárod be, akkor bejönnek a fürdőszobába.
2: De most mamát is meg kell érteni, mert gondolj bele, mekkora befektetés volt. Felnevelte, ruháztatta, iskolába járatta, aztán ne költözön rá az életére.
1: Na most ennyi csak jár
2: vissza. Hát ne telepedjen rá, ne viccelj már.
0: Igen. Ja, ezeket a mamákat sem értem, de mama sem lépett valószínűleg túl a gyerekem, és nem engedte el. Nem?
2: Hát szerintem az van, hogy magára maradt a mama, gondolom a család is ilyenkor azért átalakul az utolsó 10-20 évben, és akkor így vágyik a társaságra.
0: Na. Igen. Más se hallok, csak hogy mindenki toszik mindenkivel. Hello, én is létezek a világon. De azért mennyire ugyanaz a probléma? Párkapcsolat, szerető, szex, anyagiak, gyereknevelés. Tehát nagyjából ugye ezek vannak. Ezek
2: ez,
0: az,
2: van,
0: ez van. Van. Tehát ebben mozogsz, ebben élsz, ez meghatározza minden napodat.
2: Ekkor is szerveződik az egész életünk. Ennek,
1: minden mozgatórugója ez. Mindenek.
2: Igen, igazából, hogyha megnézitek, hogy milyen sorozatok vannak, tulajdonképpen három téma köré szokott csoportra. A könyv, a vér, és az eti.
0: Igen.
2: Ez igen, és az van, hogy tulajdonképpen nem tudnak mást eladni, csak ezt.
0: Igen. Ez is érdekes SMS. Lelkiismeret furdalásom van, mert cseszegettem a párom, hogy miért tartja a kapcsolatot az exeivel, és miért beszélget velük telefonhívásokban és üzenetekben, írja Laci.
1: Ez szerintem sokaknak kiveri a biztosítékot.
0: Véleményes. Tehát a csaj tartja a kapcsolatot az exekkel, SMS-ezget, üzenget, miközben ott van Laci.
1: Hát az egy gyerekek, az sokat elárul, nem? Az azt jelenti, hogy nem tudsz elengedni.
2: Hát vagy egy nagy people pleaser az asszony, és nem tud undok lenni senkivel.
0: Sok minden, sok fajta dinamikája lehet, de inkább igen, az van. Kis egófröcs, kis ír még rám, kis lehet, hogy még vissza akarsz. Tehát van ebben egy ilyen...
2: És mi, hogyha mindenhonnan úgy jött el, hogy tartozik?
0: Igen.
2: És most még a törlesztőket beszéljük meg.
0: Egy UPC számlát nem sikerült befizetni, meg kettő darab Libri utalvány. Igen. Azért, aki sokat tartja a kapcsolatot az exével, nem tud leválni, nem tud nemet mondani, nem tud lezárni, ott van valami kóros kép, ami azért, Laci, neked az mindenképpen figyelős. Tehát egy normál felnőtt érett párkapcsolat az tőled veszi el.
2: Egy normál felnőtt ember megsértődik az exére, és soha többé nem beszél.
0: Nem. Azt szerintem tök intelligens dolog, ha az exekkel jóba vagy, de ha sok az SMS, sok a beszélgetés, állandó telefonhívás van 10-15 évvel ezelőtti kapcsolataiddal, az mindig egy kicsit többről szól, mint hogy érdeke, hogy van. Azért ne legyünk naivak. És nem azt mondom, hogy fenntartanak egy szexuális viszony, de ez egy ilyen labilis önkép. Nekem még az exemre szükség van a visszajelzésre, hogy írjon, hogy kapcsolatban legyünk. Ez... Szerintem hosszú távon azért ez nem feltétlenül egy normális viszony tök adott, és tök jó van.
1: Ha egyszer mondjuk születésnapján fölhívod, és beszéltek három mondatot.
0: Igen.
1: Oké. De hogy
0: valamit pótolsz.
2: Hát ez, hogy tudod, hogy mikor a születésnap, és feljön a születésnapján, ez nem fura.
0: Hát most együtt voltatok 10 éve is.
1: Mindenkinek fődobja a Facebook, hogy mikor van.
2: Te nem? Nézed a Facebookot, az Feri?
1: Nem nézem, csak tudom,
2: honnan
1: hogy...
2: Tudod? Pontosan kit köszöntöttél fel, Feri?
1: Hányan vannak,
2: akit megköszönöm?
0: Valamiért hiányzik a kapcsolatból, írja valaki.
2: Azon lepődjön meg valaki, hogy egyszer Balázs felköszönti. Ha ez meg történik, akkor nagyon fontos vagy neki.
0: Nagyon fontos dátumok vannak a telefonkönyvemben. A névnapom, a születésnapom.
2: És karácsony.
0: A karácsonyom.
2: Így van.
0: Minden benne van, igen. Na jól van, gyerekek. Hát nem tudom, mennyit segítettünk, de próbáltunk.
2: Nem akartunk soha segíteni.
0: Igazából nem akartunk. Nem akartunk segíteni.
2: Téged, hogy felhív egy exed, akkor te ezt nem veszed kicsit ilyen furinak? Tehát akkor nem azt érzed, hogy valamit akart tőled?
0: Miért fel? Nem. Miért akarna? Nem feltétlenül.
2: Miért akarod? Mindent megkapott.
0: Fejben majdban.
1: Van pénzben, szexben.
0: Itt szerintem itt az arányokról van szó. Tehát, hogy napi SMS-ben vagy, meg napi telefonban, az nem jó. Egy évente egyszer beszéltek, hogy vagy, összefutok, rögtök egy jó, de semmi nincs, az tök jó. Tehát,
2: én mindig apró, Balázs.
0: Ja, nem, na tessék, ebből is legyen, aki szarul.
2: De mit tudom én, igen, tehát mi szerintem mondjuk az is fura, hogyha évente összejöttök, nem?
0: Ha összejöttök, az mindenképpen fura. Tehát az összejössz az exeddel, egy évente egyszer, az mindenképpen fura.
2: Szóval az exek arra valók, hogy kölcsön kérjünk tőlük.
0: Igen.
2: Nem?
1: Egy?
2: Sziasztok. Csak azért telefonálok, mert van egy
0: kis. Igen. Jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? Kampusz jegyek. Utolsó kettő darabunk van még. Adjuk oda valakinek, de tényleg annak jelentkezzenek, akik el tudnak jövő héten menni, ráérnek, szívesen mennek, szeretnének ott lenni a kampuszon. Ne happolják el olyanok, akik jó, oké, ha meglátom, hogy elmegyek. Majd odaadom valakinek, azok jelentkezzenek, akik... akik mennének? Akik mennének kampuszra? Mondjál valami itinert,
4: Anna. Egy új szisztémát találtam, hogy a mai játékhoz.
0: Figyeltek, bonyolult lesz.
2: Nyugtatta a telefonszámokat, belőtték a lapba.
4: Bővített ABC-t. Tegnap a 40 darabos volt, most a 44 betűs ABC-t. Nem, csak hülyeskerek, nem. Nem tudtatok követni tegnap
0: sem. Tegnap leestünk alulról. Amit itt megkavartál, leestünk alulról.
4: Annyira egyszerű volt.
0: Jó, akkor telefonban zaklassanak?
4: Hát kénytelenek.
0: Telefonban zaklassátok annál.
4: Jöhetnek személyesen is.
0: Jó, 0-3-111-111. Telefonon zaklassátok. Agi ügyes, és odaér, annak adunk kettő darab kampusz jegyet, és még két forma jegyet, és akkor kiszortunk mindent, amink volt. Jó, jövünk mindjárt. Három perc, 9 óra, itt vagyunk, rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tim

0: 22. Jön a Vodi új rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot az Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia, egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
17: Mosógép, Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
18: A magyar nagy díj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxi partnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
19: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
20: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
21: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Ismét csalókra figyelmeztet a rendőrség, kevesebből rendezik meg az idei augusztus 20-ai ünnepséget, visszahívtak több tészta levest is, hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságokról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis oldalra vezet. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson erre a linkre és ne adja meg az adatait. Egyúttal jelezték a rendőrség, soha nem szól SMS-ben a bírságról. Olcsóbb lesz az idei augusztus 20-ai ünnepség, erről a miniszterelnök beszélt tegnap. Magyar Péter azt mondta, túlárazott szerződések és 17 milliárdos költség helyett idén az eddigi töredékéből valamivel több mint 4 milliárd forintból szervezik majd meg az ünnepséget. Marad, de rövidebb lesz a tűzi játék, de lesz drónshow és fényjáték is az esti rendezvényen. Idén nyáron is dolgozik a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat. Mindenről Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese beszélt.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
2: Tészta leveseket hívtak vissza a szalmonella fertőzés veszélye miatt. Az összes Réva márkájú instant leves és tészta leves érintett, függetlenül a lejárati időtől. A gyártó azt írta, a forróvizes leöntés nem tudja minden esetben elpusztítani a baktériumokat, ezért senki ne fogyassza el a leveseket. A bontatlan és a már felbontott termékeket is vissza lehet vinni a boltokba. Drágul a kressz és a forgalmi vizsga is, mindkét díjtétel átlagosan 11%-kal nőtt. Aki nem bukik sokszor a vizsgákon, annak nem üríti ki nagyon a zsebét a változás, ami az elméleti kressz vizsgánál 500, a forgalmi vizsgánál 1200 forintos növekedést jelent. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk. Vasárnap napközben marad a szárazabb idő, éjjel viszont egy hideg front miatt többfelé készülhetünk majd zivatarokra. Jövő hét elején napos idő vár ránk, a csúcsértékek 25 és 32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Sziusztok!
0: Hello, hello! Eszter szereti ma augusztus 1-én Feri egyen vörös szőnyeggel, várnál egy táblával a kezedben, Ráskó transz fogadnál, egy dublini géppel jövünk.
1: Egy megráskódtatásra van szükség?
0: Egy megráskódtatásra, atya... Jézus, atya, úristen, nem, de mondtam neked, hogy ne hozzál semmit. Ez sűje, hogy legyen még.
2: Az a fej. Ilyen szép napot.
1: Óriási, figyelj, ez a kékor féknek lehetne a fej.
0: Gyerekek, megérkezett drága Zsoltika a tortavárból, nagyon szeretnek, és hozott, ne, ez fölépítetted? Vagy ez
1: haram műanyag? Haramlál bele az arcodba.
0: Ez micsoda?
2: Ez te vagy, csúnya, mi?
0: Igen, ez egy ott is torta, de hogy közben...
1: Állj már be mögé, hadd nézzük meg, hogy mennyire hasonlítasz magadra.
0: De nehéz. Nagyon, és milyen marcipán vagy, ez miből van?
2: De ezt el tudjátok rakni, ez idegmező.
0: Ja, hogy ez egy figura, amit el lehet rakni. Megőrülsz.
1: Szájában van valami.
0: Megőrülsz. És figyelj, égőkkel kirakva a torta, te jó Isten. Ennyire gicses ez az egész, amit csinálok.
3: Igen, egyébként teljességgel így nézel ki.
1: Kicsit ilyen Stranger Things-es.
0: Úristen, ezért kérdezi mindig anyám, hogy komolyan, Balázs 50 éves, olyan komolyan. Happy birthday, DJ Oti. De a torta maga ehető?
2: Alul igen.
0: Alul igen, fölül már nem.
1: De a fejében miért nem lehet belerapni az arcába?
3: Azért, mert ezt el kell tegyük, érted? Ez vitrínbe kívánkozik.
1: De mostantól, úristen, fogod csinálni, hogy ezt a fejet eltesszük, és veszek jövőre neked egy süni tortát, és arra rá fogjuk tenni. És mindenféle állatokra.
0: Nagyon jó kis magnó.
3: Igaz, hogy te szóltál neki, hogy nehogy készüljön valamivel, ő viszont fölhívott engem is.
2: Hát nem gondolod.
0: Én mondtam, hogy fél Zsolti, nem jöhetsz ide pénteken, nem kell készülni, nincs ünneplés, nem akarom, ne csináld, nem engedd el, nyugodtan engedd el, hál' Isten szombatra esik a szülinapomon, nem kell, jó, akkor nem jövök. Erre itt látom, hogy már érkezik. Jól néz ki, húzd meg, jól néz ki, égőkkel.
1: Meg a fülét, nagyon furcsa érzés.
0: Igen, DJ pulttal, fülessel, egy bábú fölrakva egy tortára tulajdonképpen. Drága vagyok, köszönöm.
1: Hallod, még azt is ilyen Charlie-ra csináltál.
0: Az. Konkrétan begyártottad a fogsoromat Ferdére. Drága vagy.
1: Ha a hétvégén bulizás között kivered, akkor azt hogy tudod rakni magadnak helyet.
0: Már fogamat. Hogy érted?
1: Nagyon fontos a mondat vége. Mindig nagyon fontos.
0: Igen, és hívott téged.
3: Igen. Igen, mondta, hogy te fölhívtad őt, hogy semmiféleképpen se. Mondtam neki, hogy szerintem akkor itt az idő. Tehát akkor nehogy már ne csináljunk semmit. Plusz elindult gyerekek az OT 50. Tehát megmondtuk,
0: OT 50.
3: Hogy
0: igen,
3: ez az utolsó négyessel kezdődő évtizeded, úgyhogy itt minden nap ünneplés.
0: Aha.
3: Ennyi.
0: Azt a mindenit.
1: Egy alsógatyában van amúgy OT, jól látom? Ez egy fecske?
0: Egy alsógatyában, egy fekete bőrmellényben. Ilyen pipaszár lábakkal. Igaz, igen, jó.
1: Erről szól az ötlet.
0: Igen, soha ne szkippeld a lábnapot. Jól van, Zsolti, köszönjük szépen, drága vagy. Átrakjuk a másik oldalra, és akkor Zsülci varázsol egy live-ot róla, csak hogy meg tudjátok nézni, de úgyis megy föl Instára, meg mindenhol.
1: Hát teszem is ki, ne aggódj.
0: Úgyhogy egyébként holnap 10 milliószoros nap, csak mondom.
3: Nem lehetsz ilyen szerencse gyerek.
0: Így négy, és abból egy július 18-ra esik. Az...
3: Nagyon kemény. Jó.
0: Az azt jelenti, hogy még két tekilát kívánok majd magamnak. Még három dupla rummal. Július 18, az egy 10 milliószoros nap. Így van, igen. Milyen íze van a tortának, Zsolti? Mit hoztál?
1: Szégyen.
0: Szégyen ízű.
3: Sós karamellás.
0: Csoki sós karamellás.
1: Amúgy jégeres hányás ízű kellett volna, mert az lesz a szedem, az lesz holnap, és az lesz a markás ízű.
0: Tervezek holnap egy kicsit megalakulni, úgyhogy reméljük, hogy...
1: De akkor nincs benne semmilyen alkohol? Ideig terjedt a kreativitás, hogy ezt a szép fejét megcsináljátok.
3: Ne csezd már le, szegényt, hát milyen szépet csinálsz.
2: Van egy csap, és onnan folyik egy csap.
1: Egy, nézd, itt van ez a referens a szájsarkában. Nekem volt egy ilyen betegségem, mert a szedőkére nem tudjátok.
0: De hogy szakálla van a bábúnak, figyelj, tehát föl van, hogy miből van maga a bábú, az micsoda, ez műanyag?
1: Marcip.
3: Rizstészta.
0: Rizstésztából? És a haja? A haja marcipán.
1: De haját felveheted.
0: Figyelj, megőrülsz.
1: De nagyon szép van festve. Egy ugyanilyet tudnál csinálni Jeff Goldblummal, nekem légy szíves, kicsit nagyobban, és aztán hagyjatok magamra.
0: Igen, mikropé, igen, rajta van, jó, köszönjük szépen. Ó, hagyd meg, aki írtad.
1: És ugyanolyan színű a tolta, mint a robogó.
0: Igen, ez az egész, ez így össze van öntve.
1: Gyönyörű.
0: És ezért hívott föl téged, hogy te erre engedélyt adjál, hogy ő megcsinálja.
3: Így van.
0: Ennyi.
1: Hát a Feri felhívott engem.
0: Ja, és akkor mondtad, hogy Feri, akkor én már megcsinálnám.
3: Hívtam az Esztert, mondtam, hogy hívott a Zsolt, hogy te hívtad őt, hogy ne legyen semmi. Eszter, szerinted? Azt mondta, mindenki bajával nem tudok én foglalkozni.
0: Inkább járulok vagy te.
1: Hát ne hiszem, mert én biztosan fogok nemet mondani egy tortára.
0: Igen. Igen, Zsolt, mindig megérkezik, ugye valaki egy stábból szülinapja van, vagy ünnepülünk, akkor pogácsák, sütemények érkeznek, és ezt már ő jelezte szerdán, hogy jönne. Mondtam, meg ne próbáld. Meg ne próbáld ezt.
1: Nagyon nehéz örömet okozni Balázsnak amúgy.
0: Igen?
3: Nem is
0: igen.
3: Az volt a cél.
1: Nem tudsz önfeletten önmagadnak örülni.
0: Nem is szoktam nagyon magam ünnepelni.
1: Ez a 65 000 ember, aki eljön a születésnapodra például.
0: Így van, ugye, most azt mondod, igen. De hogy így, nem, szülőnapi bulit se csinálok. Én tök szívesen megyek másére, ünneplem, rúgjunk be, legyünk együtt, de ez az önünneplés, de ez nekem sosem ment, szerintem kétfajta típusom. Van, aki nagyon éli a saját születésnapját, meg van, aki úgy az egészet úgy...
1: Meg van, aki szerettek
0: reggel. Igen, skippelni, nem? Hogy úgy, oké, más nagyon szívesen, de engem ne ünne. Én inkább ez a típus vagyok. Ez nem tudom, hogy miből ered. Valószínűleg a 25 elcsészett születésnapból, amit átéltem gyerekkorom. De hogy nem, anyám, mikor aranyosak voltak, de valahogy én ezt nem élem annyira. Hogy így, te rendezel magadnak? Vagy megünnepled? Ugye, te
3: sem? Hát egyikünk is ilyen.
0: Kicsit mindannyian ilyenek vagyunk, hogy a másikra nagyon szívesen kocintjunk, boldog születésnap, hogy de jó, sok ilyet.
3: Na, még. Most meg... ez történik. Mi az Eszterrel tiédre kocintunk. Ennyi.
0: Hát ez szárazon, ugye? Azért szárazon. Jó, van, cukik vagytok. Köszi Zsoltikám, nagyon drága vagy. Egyetek, vigyétek. Jó, mindjárt kirakunk mindent a Facebookra, meg az Instára, és akkor megmentjük a bábút. És közben még kettő darab kampuszhelyet is utána vágunk valakinek, és aztán lassan el is
1: búcsúzunk. Kérdezzük meg a dopment, hogy kell-e neki a fejed?
3: Igen, szerette az
0: ideje. Nem szeretném, hogy arra sorsra jusson, mint Orbán Viktornak a feje, mikor még a másik oldalon áll.
3: Aztán melléd áll.
1: Így van.
3: Aztán, utána... Pár év szünet,
1: ez
3: aztán...
1: a szeretet nyelve.
0: Igen. Ők ledöntöttek valami szobrot, ugye, és ott egy fejet ő megrugdosott, ugye, akkor még a miniszterelnöknek a fejét. Aztán azóta milyen jó barátok lettek? Hát hozzájár a főnél.
1: Mert hogy nem volt együttműködés.
0: Igen.
1: Nem volt szponzorátartalom, utána lett.
0: Igen, utána már nagy lett az együttműködés. Jól van, időjárásunkról mindent elmondtunk, ezt meg is támogatjuk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Egyébként durva. Mindjárt föltesszük, de hogy egyébként nagyon durván megcsinálta.
3: Jó megcsinálta.
0: Tehát tényleg. A fogak, a száj, a szakál, a marcipánhaj, a fejpánt, a kéz, a kézen, a bicepsen, az izom, nézd meg, a mellé.
3: Mondjuk az nem lett túl méretezve, a bicepsen.
0: Igen,

0: a szakál az miből van fölragasztva? Festve van, meg van festve a marcipán.
1: De azt tudod, hogy ezeket például úgy festik, hogy festékszórója van a csávónak, ilyen pici, hogy hívják, airbrush. Airbrush, és akkor azzal csinálják az egészet. Őrület.
0: Egészen.
1: Ez egy olyan külön szakma, meg ez egy művészeti ág. Hát irgalmatlan versenyeket rendeznek, szerintem egy harmadik helyebben is benne
2: figyelj,
1: van.
2: Figyelj, ebben nagyon durva benne van. A lányom a kedvenc közös műsorunk, ez a Kék Orfék, meg a, ugye rengeteg ilyen műsor van, amikor így próbálnak élethű dolgokat megcsinálni, különböző fondantokból, meg ilyesmi. És ez szuper izgi, meg nagyon király.
0: És az a lényeg, hogy valós alapanyagból, tehát marcipán, tészta, abból neked kell csinálnod emberi fejet formát. Mert hogy úgy néz ki az egész, mint egy fröccsöntött műanyag lenne, tehát brutálisan jó a minősége. És ezt megcsinálod tésztából, marcipánból.
1: Csokoládéból, amik hát ehető alapanyagok, ha akarnád, akkor egy késsel most így...
0: Kettévágod és megeszed. Zseniális. És jön a csávó, és kicsi apró pontokba fölégeti a szakállát.
1: Igen.
0: Zseniális. Nagyon nagy. Nagy tényleg. És a fog? Mi a fog?
3: Minden
0: marcipán. Minden
2: marcipán. Nem, a fog az igazi emberi fogakból van.
0: A Moszkva téren Zsolti lement, és kitérte négy fekvő nyugdíjasak a fogát.
2: Közelben van egy ilyen ravatalozó, ahol még lehet vásárolni ilyen dolgokat, és onnan hozták neked.
0: Így egészen durva. Egészen elképesztően jó.
2: A tekintete a legjobb az egészben.
0: Plusz, igen, ez nekem 10:30-kor az utolsó két dalnál az a tekintet. Tehát, hogy már a buli megvolt, már jók vagyunk, már a vége, bár ráadásul...
2: Nem, ez nem az a tekintetet. Ezt tudod melyik? Ez a fiadat nem büntette meg a halőr. Ez a tekintet.
0: Igen, tanulja meg! Tanulja meg, mi az
2: öreg ura. Ez a kis ujjad, látod, ez olyan, mint az én bacimos volt az évvel.
3: Én bacim!
0: Igen. Igen, az Egri Marcipán Múzeum és fantasztikus, nem is gondoltam volna, hogy ennyi mindent lehet egyébként. Live-ot kérünk, ne légy önző. Nem tudjuk megmutatni, mert arra az oldalra tette a zsűr, de tegyétek át a másik oldalra.
2: Most kérdeztem az Insta sztorimbat, meg tudod nézni.
0: Ha átdobjátok a másik oldalra, akkor valami látszik belőle. Van már élőkép. Átdobod zsűrcikém, és akkor még itt a játékot meg tudjátok mutatni. Figyeljetek!
2: Lacinak csináltassunk már egy Jennifer Lopez legközelebb.
0: Az van, hogy egészen brutál a figura. De tényleg, én nem is ismertem magát ezt a műfajt, hogy tortából, csokoládéból, marcipánból raksz ki így, de ez valami egészen
2: szerintem olyan nehéz a torta, hogy egy asztallapon hozták ki. Tehát ez egy ikás asztallap.
0: Igen, nagyon durva, jól néz ki. Mi lett ebből az egészből, nem? Hogy lejátszunk két dalt. Hogy azért nekem ez mindig eszembe jött, hogy mi lett ebből az egész marhulásból.
1: Adjál már 8000 ember.
0: Adjál már 3 darab dalt a 2000-es évekből, amit szerettél, érted? És most itt van egy figura. Van játékosunk közben, Anna, bedobtál valakit? Fanni, hello Fanni, jó reggel, szia!
4: Sziasztok, jó reggel!
0: Fanni, mi a helyzet?
4: Kampuszjátékra szeretnék jelentkezni.
0: Fanni, te kampuszjátékra várdogálsz itt.
2: De kivel akarsz játszani, Balázsral vagy Torta Balázsral?
0: Nem mindegy.
4: Hát, hallom, igen, nagyon szép tortát kaptál.
0: Igen, nagyon helyesek, mert építettek egy ilyen kis költeményt. Fanni, kivel mennél a kampuszra? Nagy fesztiválos vagy?
4: Hát képzeljétek el, rám tavaly is rám mosolygott a szerencse, és itt a Rádió 1-ben nyertem egy páros jegyet.
1: Na jó,
4: születek.
1: Most már
0: nem azt mondtam, hogy utáltasd meg magad, csak hogy...
4: Mert ez úgy volt, hogy én akkor 8 hónapos várandós voltam, és a férjemnek nyertem ezt a jegyet, mert elengedtem még akkor, lehet emlékeztek. És most azt mondta a férjem, hogy elenged ő engem cserébe, és itthon marad a két gyermekünkkel, úgyhogy ezért szeretnék nagyon nyerni most jegyet tőletek ismét, hogy most én vehessek.
0: De aranyos, tök jó, de ez akkor rendes. És akkor mennél barátnővel?
4: Egy sógornőmmel, igen.
0: Sógornőddel, aha.
2: Ez egy stratégiai kapcsolat.
0: Az fontos, igen, a sógornő az egy fontos kapcsolat. Jól van. Oké, akkor csak egy szlogen nekünk, Fanni, ennyi kell, nem igazán több.
4: A Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jól van, hát ez nem egy...
2: De már visszajelsz,
4: boldog születésnapot előre is.
0: Aranyos vagy, köszönöm. Köszönöm szépen, mutatok.
4: Én köszönöm, nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. Tényleg folynak a könnyeim, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
1: És hány gyerek nem lett anyuka?
0: Igen, két gyerek?
1: Kettő.
4: Igen, már kettő van. Az egyik, a kicsi, az pont ma 11 hónapos, a másik pedig 3,5 éves, úgyhogy...
0: Nagyon jó. Mutatjuk, hogy milyen nyereményed pontosan, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
4: Nagyon köszönöm, tényleg nagyon boldog vagyok.
0: Megvadulás!
4: Nagyon sokat próbálkoztunk, úgyhogy nagyon örülünk.
0: Érezzétek
4: jól magatokat. Az egész talán mindenki hívott titeket, nagyon köszönöm.
0: Küldjük, jó? Jó mulatást akkor.
4: Hello.
0: Na jól van. Oké, és hát akkor nem elfelejteni ugye a mi fogadásunkat is a hétvégére, mert hogy aki veszít vasárnap, az egyrészt egy nagyobb összeget felajánl jótékony célra, ő dönti el, hogy kinek hova. A Rákosi Ferenc Alapítvány és a Sebestyén Balázs Alapítvány felkészül.
1: Várj a plusz felajánlásokat is.
0: Igen, várjuk a plusz felajánlásokat is, és 10-től 2-ig

0: marad, és a programosztály is belemegy, szerintem jó arcok lesznek, belemennek, akkor egy extra kiválság műsort levezet, úgyhogy a többiek már gyurrak, edzenek, pihennek, készülnek, a másnapra ő meg itt ül, és délután kettőig kívánságokat teljesít.
1: Csak a spanyolok hajra?
0: Csak az argentinok.
2: Én csak a Torta Balázs haját tudom nézni. Gyönyörű szürke.
1: Elviszi a fókuszni.
0: Igen, igen, igen. És akkor ezzel, ettől már hétfőn okosabb, ez hétfőn derül ki, illetve vasárnap már a Viber csoportba mennek majd a kiválságok, hogy akkor ki mit szeretne kérni. Igen.
2: És a drukkok?
0: Csak berámolnak egy kettest az argentinok. Egy
1: a spanyolok, így van.
0: 11-eseket tovább jutnak, az is jó. Én meghallgatnálok téged egy ilyen régi
1: Danubius-t.
0: Te a Danubius rádióban évekig nyomtad vasárnap, hétköznap, mit tudom én mikor, évekig. De most az visszahozná kicsit a Danubius-os időket, itt ülsz 10-től és 2 kívánságokat teljesítesz.
2: Békítő hétfő, Rákóczi Ference.
0: Hétvégén voltál, vagy hétköznap voltál?
1: Nem, én hétköznap voltam. És akkor Peter Sinclair, a híres ausztrál tanácsadónk egyszer csak kitalálta, hogy miután 5 shiftet, 5 műszakot megcsináltál hétköznap, vasárnap reggel gyere még be egy műszakra.
0: És akkor még megkaptad a vasárnapot is.
1: Igen. Igen, tehát pénteken azért nem mentél el sehol, mert dögfáradt voltál a hét után.
2: Meg már nem hívtak?
1: Igen, de én saját magam is el tudtam, sosem vártam ilyen meghívásokra, és vasárnap reggel meg föl kellett kelni 4-kor.
2: Nem tudtam menni a misére?
1: Wow, gyűlöltem, mint a szart.
0: Na, az kemény. Na, ezért kell, hogy mindenki az argentinoknak drukkoljon, hogy hozzuk vissza ezt. Hozzuk vissza ezt, hogy Feri jön a kívánság
1: műsorban. Jobb lenne, hogy végre ugye a hőálló megállód az megjelenne a rádióban is.
0: Na. Igen, de nem tudunk beadni saját zenéket, tehát rádió egy kompatibilis zenéket kell játszani. Tehát a teljes műsorrendet nem tudjuk felborítani.
2: De miért nem?
1: Nekem mondod, de évekig ezt csináltam.
0: Kéri a Ray Daltont, akkor eljátszod a Ray Daltont, és le kell játszani.
2: Amit nem tudnak a hallgatók, hogy van nagy adatbázisunk Szandi slágerekből. A mai slágerek és Szandi.
0: Igen, eddig egy gólt kaptak a spanyolok. Ezt nem is tudtam.
1: Bizony.
0: Az egész VB-n egy gólt kaptak eddig.
2: Igen, mert most várják, hogy a végén megkapják az összeset. Egybe.
0: Hogy berámoljanak nekik.
2: Többösítve fogják kapni most a gólokat.
0: Igen.
2: De most nem az van, de hol van a Messi, ugye ő azébe játszik.
0: Messi az argentinoknál van.
2: Hát akkor úgyis a Messit fogják nyerni, hagyják, mert ez az utolsó, nem?
0: Na most ne legyenek ilyen összeesküvés elméleted.
2: Én biztos vagyok ebben, hogy Messi ezt most nagyon oda fogja tenni.
0: Van, aki meg azt mondja, hogy 4 éve megnyerték, pont ezért fogják nyomni a spanyolokat, hogy most hadd nyerjenek egy kicsit a spanyolok, és 4 éve már az argentinok behúzták. Most spanyoloknak fogja lejteni a pálya.
2: Nem tudom, de egy kasztanyettával ki kell menni oda.
0: Mi lehet ott? Én tudjátok, mi gondolkozom, hogy mi lehet például egy Buenos Airesben? Gondold el!
2: Szurkálás, főleg.
0: Mi történhetett a Messi két beadásánál, amikor most ugye egy-egyről kettő-egyre fordítottak a hosszabbításban? Vagy egyenlítettek?
1: Robbant a város.
0: Mi lehetett az argentinoknál, akire tudod, hogy úgy drukkolnak, de a brazilok, az argentinok, hát olyan futballnépek, amilyenek mi soha nem leszünk.
1: Meg dél-amerikai vér, tudod, az azért sokat beletesz egyébként.
0: Milliók az utcán, a bárokban, az erkélyeken, egészen elképesztő lehet. Tudod, milyen hangulat lehet most Argentinában? Te jó Isten! Ilyen nekünk soha nem lesz.
2: Honnan tudod?
1: Nem olyan habitusunk.
0: Habitusunk sem olyan, meg azért VB döntőre szerintem nem tudom.
2: A norvégokról kell szerintem abszolút példát venni, akik úgy megünnepelték a Haalandékat, hogy ott még tényleg szerintem nem is láttunk Európában, és mi lenne, hogyha mi is erre ráfűznénk, és akkor legyen az, hogy ilyen random dolgokat nagyon megünneplünk.
0: Igen, az tök jó lenne. Hát az ugye beszéltünk arról, hogy a vadászgépekkel kísérték a norvég válogatott gépét, mikor leszálltak a fegyveres erők, a norvég fegyveres erők. Hát azért ezek milyen pillanatok lehetnek, de még a focistáknak is, hogy ezt megérett, hogy össze az egy VB-ről és berepülnek mellé, de nem tudom, a grippenek, vagy nem tudom mi.
2: Hát meg felnézik a zsebrákat, meg ilyenek.
0: Ja, ami még életben van.
2: Azokat, hogy mérek a fagyot.
0: Igen. Vasárnap mi után minek leszünk a 10 millió szakértője, kérdezi valaki, hát mi folyamatosan a futballnak. A spanyolok fognak nyerni, argentinok már nyertek. Hallott, Feri, neked áll az ászló. És jó, valóban így van.
1: Alapján.
2: Valóban így van. Ez volt.
0: Igen, mondanám. Egy gólt kaptak a spanyolok eddig. Egyetlen egy gólt tudtak. Tehát a védelem...
2: Azt a franciáktól kapták, nem?
0: Azt megmondom ezt.
1: Jó, az Anglia argentin meccsen is búcsúztattuk az első fél idő végén az argentinokat, hogy jó, ez a csapat milyen szar. Azt rúgtam olyan kettőt, hogy csak így néztél, hogy hogyan, halló?
0: Milyen feltámadás volt. Na. Igen, igen, azért az is nagyon kemény volt. Na jól van.
2: Ez szivart kéne rakni a szájába a Torta Balázsnak.
1: Nem dohányzik.
2: Nem dohányzik, de ott a helyen. Nem látod, hogy
0: de hogy nyelve van konkrétan. Tehát tényleg egészen.
2: Egy darab torta van a szájában, ugye mondanám.
0: Igen, mindjárt föltöltünk fotókat.
2: Akarsz csókolózni magaddal?
0: Sokszor megteszem. Ez nekem egyáltalán nem új élmény. Ez minden reggel a tükörre nyomok egy puszit. Te vagy a legcsodálatosabb.
2: Isten éltessen engem.
0: Igen. Na, jövünk mindjárt. 9:50 van, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanatával, és még hívunk valakit, aki nyer egy Forma 1 jegyet. Jövünk mindjárt.
3: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
11: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
12: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
13: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: vegyen.
1: Drónokkal figyelhetik az elzárt vasúti területeket, tovább küzd az ország az asszállyal, elmarad a Balaton átúszás, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, hőség és zivatarok két arcát mutatja a nyár a napokban. Már a magas napi átlag hőmérséklet miatt a legtöbb megyére figyelmeztetést adtak ki tegnap. Közben a zivatarokra is felhívták a figyelmet, villámlás, erős szél, jégeső is megjelenhet több felé. A Dunántúlon a zivatarokat óránként 70-80 kilométeres erősségű széllökések kísérhetik, délnyugaton pedig hevesebb zivatarok is lehetnek. Mindenről részletesebben híreink végén. Drónokkal figyelik majd az elzárt vasúti területeket, a MÁV vezérigazgatója azt írta, egyre gyakoribb, hogy illegálisan lépnek be az elzárt területekre, ráadásul felmásznak a vonatok tetejére. A felső vezeték hatalmas veszélyforrás, ezért a hasonló akciók végzetesek lehetnek. Egy pilot programban drónokkal figyelik a vasúti területeket, így próbálják még időben észlelni a rongálókat és azokat, akik mások mellett magukra is veszélyesek. Tovább küzd az asszállyal az ország, továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Mindenről az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása továbbra is nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszint emelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Elmarad a Balaton átúszás, a hétvégén rendezték volna meg, ám az időjárás miatt későbbi időpont mellett döntöttek. Július 25-ére érdemes készülni, de a pontos időpontról jövő csütörtökön döntenek a szervezők. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek. Az SMS-ekben közlekedési bírságokról értesítenek a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis oldalra vezet. Az ORFK azt kéri, hogy senki ne kattintson erre a linkre és ne adja meg az adatait. Ma is marad a kánikula, sok napsütésben bízhatunk, délután és éjjel fordulhatnak elő majd nagyobb területen záporok, zivatarok. 34-35 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is hasonló időnk lesz, holnap nyugaton, valamint északon, északkeleten kell helyenként záporokra, zivatarokra számítanunk. Vasárnap napközben marad a szárazabb idő, éjjel viszont egy hideg front miatt többfelé készülhetünk majd zivatarokra. Jövő hét elején napos idő vár ránk, a csúcsértékek 25 és 32 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Hello, Szülcsi Napcsi.
0: Szülcsi Napcsi.
1: Mi van, ezek már esznek?
0: Nem, szétszették a tortát, mert hogy a maga, ugye ez az álló DJ-oti forma piszka lábain, ő eláll sokáig. Igen, eláll sokáig, csak ne legyen nagyon meleg, van a torta ehető, ez viszont így tartósítva eláll az irodában, ha nincs nagyon meleg, azt mondja a Zsolti. Egészen durva jól lesz. Na, beszélgettünk arról ma reggel, hogy hogyan viszonyulunk a pénzhez, mi az, amire költünk, mi az, amire nem, megkerestük az önmagunkon leginkább spóroló hallgatókat, akik most nem azért spórolnak, mert szükségből nincsen rá, hanem lenne, de valamiért mégis egyszer nem vesznek meg maguknak dolgokat. Egészen érdekes SMS-eket kaptunk, hogy ki mennyit keres, és ahhoz képest, hogy gondolkozik el 200-300 forintos dolgokon, hogy megvegye saját magának azt, ami örömet okoz. Ez volt az egyik témánk, és hallgatói SMS-re próbáltunk reagálni, barátság extrákkal kaptunk egy lelki segítség kérést, hogy próbáljuk megfejteni az ő élethelyzetét. Beolvastuk az SMS-ét, és aztán megpróbáltuk megfejteni, hogy hallgatónk miben lehet.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Azt írja egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban jó fizetéssel, jól kereső feleséggel azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 000 forintért a saját magam szórakoztatására. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. 300 felett van, akkor nem.
1: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at, de nem.
0: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? Mondja, 980. Ja, akkor mondom, mindent értek, jó, köszi, értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
3: Az komoly.
0: Igen, ez komoly, basszak, villogott a homlokomon a izé. Lúzer.
3: Igen,
0: jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
3: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
0: Igen. Na jó, de ezért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
1: Az már igénytelenség.
0: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a Túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
3: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki 4-et itt hagyott, és már 7-en nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
0: Igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyen van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen 1-1 óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam, és a lábam, skatod el, és nem megy el.
1: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból.
0: Igen.
1: 7-szer.
0: Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez már változott, már nem vagyok gyerek.
1: Igen.
0: A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
3: 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
0: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
1: Jó.
0: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
3: De ebben is van valami nagyon racionális.
0: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Szükség? Akkor megvettem magadnak.
3: A vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
0: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen.
3: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a Vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsisz. Vágy vagy szükség? Nem tudom.
1: Döntenek
4: nézzük, döntened kell.
1: Dösd el most, vágy vagy szükség.
0: Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
3: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
0: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
1: Az igen.
0: Azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem, kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lánnyal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Hmm. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén szólva, még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok?
1: Az én olvasatomban ez az a barátság extráka.
3: Fizeti a rezsi felét.
1: Nem, hogy el vagyunk itt a tanfolyamon, néha kufírszorunk egyet, de nincs nagy összefonulás.
0: Mi van, ha barátság extrákkal úgy érti, hogy írja egy hallgató, hogy transz és kukia van?
1: Akkor derítsd ki, haver!
0: Barátság extrákkal fejtsük meg, talán neki is ezért van rossz érzése. Haver, menekülj, de előtte küld el a számát. Manusz Gágyi a lány.
1: Okay. És ha Manusz Gágyi, fölmész, meglátod, hogy Manusz Gágyi, azt mondod, hogy ez nekem több, mint barátság. Manusz nem kérlek.
3: De jó. Ezt nem értem, miért vagytok ilyen válogatósak.
0: Jó, de mondd meg, mi egy nő szájából barátság extrákkal, tényleg?
3: Ne, hát ez ezt jelent, de szexet jelent.
0: Szexet jelent.
1: Szerintem is ez csak
0: sima egyszerű, szexet.
3: Ez nem egyszerű szexet jelent, de hogy mennyire extra, ugye? Tehát azt ki kell deríteni.
0: Ilyen feeling hapsit miatt tartunk itt manapság. Aha, tehát mi vagyunk akkor a feelingek. Igen, a férfiakból kihajlt ez a fajta férfiasság. Látom, hogy akar, odalépek, elhívom randizni. Nincs vesztenivalom. Ilyen mama hoteles, kicsit ilyen pitputyok lettünk sajnos.
3: Ezért nézzük ezeket a török sorozatokat.
0: Hol vannak már az igazi férfiak?
3: Hol vannak már ezek a sarokba szorítós, csókolózós dolgok? Hol vannak ezek a fellépések? És általában akik csinálják, ezek azok borzasztóak. Tehát hogy az a durva, hogy mindig azok...
1: Akinek viszont megmaradt a maga biztonsága.
3: Aki megmaradt, az teljesen indokolatlan általában. Tehát hogy ez nem tud, hogy honnan jön, és egyáltalán nem kéne, hogy legyen. És akinek meg kéne, hogy legyen, annak meg nincs.
0: Igen. Itt egy másik megfejtés, barátság extrákkal. Vigyázz, csőbe leszel húzva. Ne feledd, a női csak akkor engedi el az előző ágat, ha már biztosan fogja a következőt. Mit gondolnak itt bele?
3: Vagy nehogy úgy el, mint én a fasírtam múlt héten, hogy oda mész a tálladdal, hogy megkaptam időt. Megbeszéltétek, azt hárman fognak ott kavérjálni.
0: Ki jönnek messzire
1: előtt. Örülj neki, hogy nem rántottak be a buliba.
3: Hát nem voltam ott, Péter volt ott. De hogy igen, tehát ugye nem lehet tudni, hogy mi vár rád.
0: Én szeretem az ilyen élethelyzeteket. Most mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
1: Hát, nagyon régen.
0: Nem jók ezek az élethelyzetek?
3: 82 nyarán.
0: 82 nyarán egy kis táborban.
3: Fondüdülőben. Az a csehszlovák kislány, azt mondta nekem.
0: Hogy pozor vlak.
3: Levelezhetnénk.
1: Pozor.
0: Pozor vlak. Hogy do picsiti kokot.
1: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
3: Annyira szerint, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközében járt kert itt a 80-as években.
0: Kalitkába se kell tenni, hát hagyjad meg. Hát nem tud elrepülni. Repült egy ideig, most már Szárnyaszegeden ül a Vadasparkban.
1: Repült az gyerekek, jó
0: most
1: volt
0: már
1: az?
0: 20 forintért nézik a gyerekek a Vadasparkban. Ja, dobálnak nekik zsemlét.
1: Feri bácsinak
0: zsemlét dobnak a gyerekek.
3: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött tudod így zidörgülőzően, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon. Ilyen?
0: Támadka, volt az híre. Volt az híre.
3: Mit mondtak neked róla, Balázs? Vigyázz ezzel a Ferivel, hogy
1: megrendezzük.
0: Ott voltam egy ideig.
3: Volt az összingli időszakotok?
0: Nem, az nem volt, csak én is a Danubiusnál dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott Randira, már elmentem vele. Kettőször ellenálltam. Kettőször ellenálltam. Mondom, ha ez az ára.
3: Ezt megcsinálom.
0: Ez az ára, hogy itt dolgozzak a Danubius rádióban. Én elmegyek ezzel az izével randizni, csak essünk rajta túl, aztán hadd csinálják már végre egy reggeli
3: műsor. Mit tűnt fel először Balázsban?
0: Azok a kis szőke fürtjei.
3: Bokája olyan kecses. A nagy lebúj az olyan széles. Nagyon szeretem.
2: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Itt vagyunk közben, 3-10 múlt 4 perccel, és még gyorsan felvesszük a vonalat, vagy a fonalat, és odaadjuk gyorsan valakinek a Forma 1-et, mielőtt elköszönnénk, ha nincs sok időnk az elköszire. Zsolti puszi, köszönjük szépen, hívjuk még, és csak mondja, hogy Balázsék vagy, nem?
3: Jaj. Majdnem bele puszítok a fülembe, de aztán mi felraktam a fülest időben.
0: Balázsék. Az bizony. Hello!
5: Sziasztok!
0: Hello! Hello. Szia. Nagyon jót írtál nekünk, azt hiszem, hogy sokszor úgy érzem, hogy az SMS-eim olyanok, mint Takuma Sato a Forma 1-ben. Célba ér, de semmi értelme.
5: Így van.
0: Igen.
5: Így van.
0: Viszont Forma 1-es hasonlatot írtál, úgyhogy van egy nagyon szép ajándékunk neked. Figyelj, mutatjuk!
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a főtaxi felajánlásából.
0: Na?
5: Azt a betyár, nagyon szépen köszönöm.
3: De először válaszolj a kérdésre.
0: Nagyon jó.
3: A kérdésem az, hogy ez vágy vagy szükség?
5: Jó a kérdés igazából. Szerintem inkább vágy.
0: Vágy. Nagyon jó. De akkor menjél tényleg, ha tudsz, mert sokan ölni tudtak volna ezért a jegyért. Jó,
5: én mindenféleképpen el fogok majd. Nagyon szépen. Nem biztos, hogy egy lila babettával, lehet, hogy csak rózsaszínnel, de jó. Valamivel majd csak el fogok majd. Nagyon szépen köszönöm.
0: Király, jövő héten pénteken van. Még nem a futam, de nagyon aranyos vagy. Köszi. Jövő hét péntek a futamnak a szabad
5: eltése. Jó, ott leszek mindenféleképpen.
0: Küldjük. Ciao.
5: Szia, ciao.
0: Hello. Szerintem igen.
1: Én csak meg elraktam a fülesemet, semmit nem hallottam belőle.
3: Azt üzeni szerintem, rohagy meg, mennyi volt
1: szemben. Jó, az nekem már. Tudta, hogy ki vagyok, az már jó.
0: Igen, az elköszönést, a hallgatót lehozzuk. Mit te már csomagolsz, érted? Az idős bácsi, aki véget ért a fürdő.
1: Igen, már összepakoltam.
0: A gondos óra, fürdő óra, te már pakolod a törölközőt.
1: Készülünk aludni.
0: Persze, már mész aludni, hát már vége van már megszólásnak. Gyerekek, jó hétvégét mindenkinek.
3: Jó hétvégét.
0: Jövő héten még vagyunk, és mi a recept? Van egy recept?
1: Persze, ja, sörön sült sirke. Sörös dobozra ültetett sirke, és akkor a sör, ahogy párolog a sütés közben.
3: Te megiszod a végén azért?
1: Nem iszod meg, ahogy másikat iszol hozzá. Mert okos ember nem egy sört vesz ott, hanem többet, de egyre ráülteted a csirkét, és belepárolog a csirkehúsba.
3: Ez rohadt inkább gazdag jó. Embernek hangzik, nem okosnak.
0: A 200 forintos sör.
3: Van pénz, ugye?
1: Van pénz, csirkére van pénz sörre is.
3: Így van, igen. Jól néz ki, nagyon különben. Milyen hegyke néz, vagy a hátsója?
0: Hegyke le is ütötted, és ott van a Facebook oldalunkon mindenfajta elérhetőség, illetve a YouTube-on. Mi pedig akkor jövünk még jövő héten, úgyhogy akkor hétfő reggel támadunk, vigyázzon mindenki magára. Szép hétvégét, sziasztok! Ciao, puszi!
2: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: A Spár jó döntés, a fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
9: A 300 grammos csomagol többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint.
8: További segítség a spóroláshoz akciódev.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
13: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán, és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
14: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
15: Nem kell ellenőrizned az árat.
14: Honnan tudom, hogy jó az ár?
15: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
14: Tényleg?
16: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
15: Most énekeld velem. Aldi.
16: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
17: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veith, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
18: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
19: találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
20: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
21: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
22: Köszönjük!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most...

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22

Rádió Esztégyen, a Lemezgátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Re-

0: műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Vasárnap este 9 órakor jön a labdarúgás történeteinek egyik leginkább várt mérkőzése. Spanyolország és a címvédő Argentína feszül egymásnak a 2026-os VB döntőjében. A szervezők a mérkőzés mellett elképesztő show műsorral készülnek. A hírek szerint a félidei showban olyan világsztárok lépnek fel, mint Shakira, a BTS, Madonna vagy éppen Justin Bieber. A sajtó és a szurkolók figyelme egyébként leginkább a legendás Lionel Messi és a spanyol tinisztár Lamine Yamal különleges párharcára irányul, különösen azok után, hogy újra bejárta az internetet a régi ikonikus futó, amin Messi még babaként fürdeti a mai spanyol zsenit. A szakértők és a fogadóirodák szerint rendkívül kiegyenlített három esélyes döntő várható, de sokan minimális előnyt jósolnak a címvédő argentinoknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
9: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu.
10: Úgyis te!
11: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
12: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
11: Ezt azonnal le kell foglalni.
12: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
11: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
13: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni. A jövő héten a 89.5

0: hallgassa jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: a napmunkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedaqur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velenc.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Stílusváltás a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy, és köszönöm mindenkinek, aki ma is dobott rám üzenetet, nagyon sokan rádiózunk együtt szerencsére. Ahogy látom, Bence Máltán hallgat. Ott is azt mondják, nyaraláskor kapcsoljam ki a hétköznapokat, sikerül, de a Rádió 1-et eszemágában sincs kikapcsolni, még Máltán sem. Pacsi, neked és minden hallgatónak. Örülök, hogy magaddal vittél minket is, Bence, és nem fogsz tudni minket kikapcsolni, nagyon jó zenéket hozok ezután is. Ezt most például végig fogjuk együtt énekelni, dúdolni a Rádió 1-en.

0: sütéses délelőttöt követve nyugat felől felhők érkeznek majd délután, és az Északi-Középhegységben, a Dunántúlon, valamint az ország középső részén kialakulhat zápor, zivatar akár az esti órákban is. Ez a felhőzet holnapra kelet felé távozik, mögötte napsütés lesz, akár 35 fokos maximumra is számíthatunk. Vasárnap késő délután este érkezik majd az újabb borulás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scien légkondicionáló. Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál.

fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 19.22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, megállás nincs, jön a következő dal. Játék viszont van mostantól. A tizedik telefonáló ott lesz másodmagával a kampuszon, Debrecenben. A forradalmunk 20-as 311-111. Hajrá, Rádió Egyesek, sok sikert!

0: igazi mai sláger, mert örülök, hogy mindenki itt maradt velem, mert hogy zajlik a játék, és valakit elviszek a Campus Fesztiválra, másod magával ott lehet a jövő héten bármelyik napon. Halló?
1: Sziasztok, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nagyon vidám vagy te, Danikám.
1: Hát lassan vége a munkának a mai napra.
0: Lassan, ez jó. Látod a fényt az alagút végén.
1: Így van.
0: És már tudod, hogy jövő héten mész fesztiválozni?
1: Nagyon szeretnék menni. Igen.
0: Jövő héten mész fesztiválozni, Dani!
1: Nem hiszem el, nagyon király.
0: 10. hívtál fel.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Király, nagyon szépen köszönöm.
0: Melyik nap lesz a kedvenced?
1: Pénteki.
0: Kit nézel meg pénteken?
1: A Ródot, Armin van Brunner.
0: Bjuren.
1: Meg még pass.
0: Mindenféle zenei stílus szeretsz. Rockot, dance-t.
1: Így van, magyar referenc is lesz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint ez, amit most indítottam. Ezzel is a nyár feelinget erősítem. A nyár legburisabb zenéjét pedig a DJ-ink mixelik ma délután és este is itt a stúdióban. Például 5 órától ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Antónió lesz a DJ.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Rádió Esztégen, a Lemez Játszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
6: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
5: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
6: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmi tevés, vagy vízi sport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Üsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
13: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
15: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
16: Nem kell ellenőrizned az árat.
15: Honnan tudom, hogy jó az ár?
16: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
15: Tényleg?
17: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
16: Most énekeld velem. Aldi.
17: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
18: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
19: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: ez a Rádió 1. Az információk után az abrakadabra jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: A jövő héten a 89.

0: hallgassa jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0620-3-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között, aki is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: top munkahelye jövő héten a 89-5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és biztosra játszom. Csak olyan zenéket hozok a következő zenei órában is, amit a Rádió 1 hallgatók ismernek, szeretnek, és amiért mindenki hangosan hallgatja majd végig a következő zenei órát is. Kezdek Accent-tel!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdo.hu.
8: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
10: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi!
11: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Figyelem, hogy ki mit ír, SMS-en, Viberen, és felkapkodom a telefonokat. Nagyon sokszor érkezik hozzám az a kérdés, hogy...
1: Lehet zenét kérni?
0: És hát természetesen minden nap itt a Rádió Egyen, este 7-től ma is van kívánságműsor Juhász Gergővel. Előtte viszont egy délutáni parti helyszínné változik ma is a stúdió.

0: egyen, csak igazi mai sláger megy, változatosan az információk után is majd. Mindjárt Camrad is érkezik, és a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Erre nem lehet dolgozni!
2: A jövő héten a 89.5

0: a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0620 3111 111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: a nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vízszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Úgy ezt sosem láttál még ennyire szépnek. Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

első dal az életében, amiben beleszeretett. Kislányként imádta a kis hableányt, és amikor Ariel énekelte a Part of Your World-ot, megszállottan imádta. A jelenben egyébként a saját zenéi közül ezért rajong nagyon. BB Rexa, ez a New Religion.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Summer Edition, 8-tól Disco Sheet, 9-től World is My Radio Show, az ország legjobb DJ-i, a rádió egy lemezlovasai ma délután és este is itt dolgoznak a stúdióban, a nyári esték is velünk a legbulisabbak, és a következő óra is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
2: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban! Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Erre nem lehet dolgozni! A jövő héten a 89.5

0: Hallgass a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: a nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
2: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
3: Nem kell ellenőrizned az árat.
2: Honnan tudom, hogy jó az ár?
3: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
2: Tényleg?
4: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
3: Most énekeld velem. Aldi.
4: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Jó nyaralás mindenkinek, aki magával vitte a Rádió Egyet. Kitartást azoknak, és jó munkát, akik még melóban vannak. Ma délután és este átrobog majd felettünk egy kis borulás, itt ott záporokkal, zivatarokkal. Mögötte holnap is és vasárnap is napsütés lesz, 35 fokos maximumok, szóval akik most éppen támadják a Balatont az M7-esen, azok tudnak majd napozni. Legalábbis ezt ígérik most nekünk a szakik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rákóczi BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Az álom döntőről ugyan lemaradtak, de egy igazi klasszikus presztízs csatával vigasztalódhatnak a futballrajongók, ugyanis Franciaország és Anglia holnap összecsap a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzésén. Mindkét együttes drámai elődöntő után játszik Floridában. Az angolok az argentinoktól, míg a franciák a spanyoloktól szenvedtek vereséget. Úgyhogy most a csalódottságukat kell valahogy motivációvá alakítaniuk. Különös pikantériát ad a találkozónak, hogy ez lesz a legendás francia szövetségi kapitány utolsó mérkőzése a nemzeti csapata élén, úgyhogy ők mindenképpen győzelemmel búcsúztatnák a sikeredzőjüket. Angliából a szurkolók és a média is feszülten figyeli Jude Bellinghamet, aki egyetlen találattal is egyedüli gólrekorderré válhat az angol válogatott VB történelmében. A franciáknál pedig Kylian Mbappé még mindig versenyben van a torna aranycipőjéért.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egyen csak igazom, hogy sláger megy. Jött még egy fotó Vírszigetről, Horvátországból lótifutiék vannak ott, és amíg ők nyaralnak, kedvenc kollégájának Pakkernak üzeni, hogy nyomja a gázt a kamionban, genya vagy lótifuti, azt azért tudod. Amúgy a fotót így nézegetve apró köves tengerpart, ahogy látom, gyönyörű idő, napernyők, nabágyak, fürdőző emberek, hát például ilyen feelingre gondoltam, amikor végigvettem, hogy milyen zenék szóljanak a következő zenei óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Mi a Richter Gedeon?

0: elérhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ma is sláger megy.
1: Nagyon királyok vagytok, tényleg is jó a műsorod is. Futár vagyok, úgyhogy egész nap megy a rádió, tehát titeket hallgatlak folyamat. Nagyon jók vagytok, tényleg.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Akik mostanában mennek nyaralni, azoknak jó pihenést előre is. Akik már abban vannak, azoknak mondanám, hogy a mai borulás holnap délelőtt kelet felé távozik. Majd itt ott lehet zápor, zivatar. Aztán a felhők mögött napsütés lesz. Napos, gomoly felhős idő, 35 fok. Vasárnap délutánig, aztán jön egy újabb hideg front.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan Lake kondicionáló.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: semmi rossz alkodás. Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Valaki megkapja tőlem most a páros belépőjét a Campus Fesztiválra jövő hétre, bármelyik napra. Háló, háló!
1: Szia, Adrián vagyok. Campus jegyét szeretnék játszani.
0: Adrián, szia! Honnan csörögtél?
1: Hát most éppen Pécsről.
0: Munkából?
1: Nem, hát nyaralunk, hosszú hétvégézünk.
0: Jaj, de jól teszitek! Jól telik?
1: Két Debrecenből jöttünk. Most értünk ide, úgyhogy gondoltuk, megvárjuk a játékot, és utána kiszállunk a kocsiból, és felfedezünk a várost.
0: Hát de jók vagytok, jól van. Érezzétek magatokat jól. Aztán majd hazamentek, és fesztiváloznátok egyet, szóval nem akarjátok abba hagyni a szórakozást.
1: Hát igen, igen. Jó lenne folytatni.
0: Melyik napra mennétek ki amúgy a kampuszon?
1: Talán a szombat.
0: Scooter?
1: Igen, igen.
0: Aha, mázlisták vagytok, mert látni fogjátok. 10. lettél!
1: Ha-háj,
0: kérlek szépen!
1: Jó, nagyon örülünk. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jaj, de jó!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Jó, de jó! Hihetetlen.
0: Na hát, nektek aztán minden összejön. Hosszú hétvége, pihenés Pécsen, aztán jövő héten fesztiválozás otthon. Ügyesek vagytok?
1: Hát igen, nagyon örülünk neki.
0: És még van egy-két jegy, azokat Juhász Gergő fogja kisorsolni a Kívánság műsorban. Itt a

0: nagy foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Vasárnap este 9 órakor jön a labdarúgás történeteinek egyik leginkább várt mérkőzése. Spanyolország és a címvédő Argentína feszül egymásnak a 2026-os VB döntőjében. A szervezők a mérkőzés mellett elképesztő show műsorral készülnek, a hírek szerint a félidei showban olyan világsztárok lépnek fel, mint Shakira, a BTS, Madonna vagy éppen Justin Bieber. A sajtó és a szurkolók figyelme egyébként leginkább a legendás Lionel Messi és a spanyol tinisztár Lamine Yamal különleges párharcára irányul, különösen azok után, hogy újra bejárta az internetet a régi ikonikus fotó, amin Messi még babaként fürdeti a mai spanyol zsenit. A szakértők és a fogadóirodák szerint rendkívül kiegyenlített három esélyes döntő várható, de sokan minimális előnyt jósolnak a címvédő argentinoknak.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

hogy az M7-esen Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtt árokban egy kamion, a külső és a leállósávot zárták a 32-es kilométernél, és a 77-es főúton is volt egy baleset Veszprémnél, az 1-es kilométernél két autó ütközött, írt a Togi. Köszönjük a híreket, jöhet még SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Autós barát.

0: igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Kitti vagyok, és nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Küklops, Polifémosz, a Szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogass a Fudóra világbajnok ajánlatai közül. Fudóra, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
4: A nyár legjobb budapesti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
5: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonig sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
6: A magyar nagydíj élménye ott kezdődik, ahol te beszállsz. Rendelj főtaxit appon, és utazz a versenyre, élvezd a VIP sávot és a teljes kényelmet a Hungaroringig. Főtaxi. A Hungaroring hivatalos taxi partnere. Utazz főtaxival hazafelé is.
7: Itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
8: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
11: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívül.

Itt a Rádió 1-en, 16:36-kor közlekedési infók. Névtelenül jött az SMS, M7-es, Érdtől már most a Balaton irányába áll körülbelül Martonig. Én csak haza akarok jutni Kápolnásnyékre, írta a hallgató. Baleset volt Budapesten a hegyalján, az Avar utca után, a Bach csomópont felé haladva. Ezt Danitól tudtam meg. Ugye nemrég pedig szintén hallgatók szóltak az M1-esen Szárliget magasságában, mint a szög úgy be van állva, mind a két sáv Pest irányába. Aki tud, messzire kerüljön, mert a környező utak is telítettek. A 77-es főúton pedig Veszprémnél volt baleset az 1-es kilométernél, két autó ütközött. Nem sokára indítjuk a Rádió 1 Live Mixet, Summer Edition. Juhász Gergő mellett ma Antó

0: foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Az álomdöntőről ugyan lemaradtak, de egy igazi klasszikus presztízs csatával vigasztalódhatnak a futballrajongók, ugyanis Franciaország és Anglia holnap összecsap a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzésén. Mindkét együttes drámai elődöntő után játszik Floridában. Az angolok az argentinoktól, még a franciák a spanyoloktól szenvedtek vereséget. Úgyhogy most a csalódottságukat kell valahogy motivációvá alakítaniuk. Különös pikantériát ad a találkozónak, hogy ez lesz a legendás francia szövetségi kapitány utolsó mérkőzése a nemzeti csapata élén, úgyhogy ők mindenképpen győzelemmel búcsúztatnák a sikeredzőjüket. Angliából a szurkolók és a média is feszülten figyeli Jude Bellinghamet, aki egyetlen találattal is egyedüli gólrekorderré válhat az angol válogatott VB történelmében. A franciáknál pedig Kylian Mbappé még mindig versenyben van a torna aranycipőjéért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
10: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
11: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bárát, Mixel, ma Antonio, hello Anti!
1: Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri! Hát egyből bele is csapunk a mai Live Mixbe, Hörc és Purple Disco Machine közös varázslatával. Ez a Wonderful Live, ami szólalattunk. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, rádiózzunk egy.

Summer Edition. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Hát nagyon jó barátomnak a felesége, Bogi. Imádom tényleg a hangját. És szerintem zseniális nyári feeling lett.
1: Abszolút, egy közlekedési info. Szia, Geri, hello, Anti, az M7-es értől már most áll teljesen a Balaton irányába, akábbi Mart

0: mellettük egy sávon lehet csak haladni, a Balaton irányába tartó pedig egyszerűen csak bámészkodnak nagyon sokan, úgyhogy kilométeres a sor mind a két irányban.
1: Jó, de jó, hogy írtok nekünk, írjátok meg az autópályán az M7-esen milyen lefele az út, mert nekem innen a rádióból Velence felé kell mennem, legalább tudok időzíteni az úttal. És szerintem menjünk is tovább, hoztam nektek Accentet itt a Rádió 1-en. Hallgassátok a Rádió 1-et, rádiózzunk együtt, feldobjuk a délutánatokat.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: a jövő hétre, megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy nagyon vidám dalt, egy igazi nyári hangulatot, Another Shall Relax My Eyes, és szeretném küldeni Csató Ricsi barátomnak, ugyanis hamarosan itt a születésnapja. Hallgassatok minket, rádiózzunk együtt!

0: feldolgozott számnak, hát az a Deep Dish volt és a Dreams, a második track Antoniótól.
1: Igen, Julien Kid remixében, és most picikét szerintem elhallgatunk, háttérbe húzódunk, kimegyünk Mártitól bocsánatot kérni.
0: Igen, tartunk egy rövid hidratáció szünetet, jön a Hydration Break, aztán bocsánatot kell, hogy kérjünk Mártitól. Itt van, neked kell bocsánatot kérned tőle. Szegény kismárti csak bejött ide hozzánk, meg akarta kérdezni, hogy mi volt az előző dal. Aztán pedig elszabadultak az indulatok.
1: Teljesen.
0: Gyere, keressük meg a Mártit és itassuk meg sok vízzel, jó? Aztán jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Interjúi, rádió egy Jack Daniel stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Goal! A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig, vagy a készlet erejéig tart.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
11: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
12: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
11: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
12: Tökéletes!
11: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
16: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
17: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
18: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
21: Mi?
22: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
20: Ugrunk egy bombát!
22: Szállás.hu. Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
23: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
24: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
25: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
26: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
27: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés, vagy vízisport, gyerekstrand, vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.

0: pénze, véta.
1: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
2: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: 26 múlt, hello, szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, még egy órán át Antonio lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron, mindig két órán át mixelnek a rezidens DJ-ink. Hello, Márti, ugye nem haragultál meg nagyon arra, amit Antonio mondott?
1: Elmondtátok, hogy mit mondott? Sziasztok,
0: Antonio. Én csak itt voltam.
2: Igazából ugye bejöttél számot kérni, vagy számot kérdezni, hogy ki az előadó és mi volt, és megkérdezted, hogy az énekes, ez egy fiatal énekes, és mondta, hogy nem.
1: Várj, most itt tiszti lesz a saját magad a szemben. Azt mondja az Antoni, hogy ez egy ilyen idősebb előadó, ez egy öreg asszony, 40 körüli. Ha mondjuk, tessék, Antonio!
0: Márti, nem vagy öreg, szép vagy és szeretem.
1: Kijött, de nyilvánvalóan, hiszen én nagyon távol vagyok a 40-től, Gergő, mindenki tudja, hogy 23 lesz augusztusban. Na de azért mégiscsak, hogy mondjam, hát így egyetért. Szóval borzasztó, szegény 40 körüli nők. Istenem, milyen lehet majd akkor nekem?
0: Jöjjön Taylor Swift, aki 36.
1: Ó, hát akkor már minden nap ajándék. 36, jó ég, akkor.

0: jönnek nagyon röviden. Baleset, kettő is van Budapesten, az egyik a Rákóczi úton történt a Szent Királyi utcánál, a másik a Vajda Péter utcában, a Könyves Kálmán körútnál, a 4-es főúton pedig egy személyautó és egy kamion karambolozott Hajdúszoboszló és Ebes között, itt egy szakaszon csak félpályán halad a forgalom. Mindenkinek jó utat! Antonio felrobbantotta nem csak az SMS falat, hanem a nyárba is újra nyarat hozott ezekkel az elékkel. Nagyon jó a műsor, üdv Peti!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És hát van még ott, ahonnan ezek jöttek, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Antonio este 7-ig élőben a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Maradjatok velünk, rádiózunk együtt, és egy igazi rádió egy kedvenccel megyünk tovább. Ez nem más, mint Témin Pala és a Dracula. Csak is itt a Rádió Egyen. Juhász Geritől és tőlem Antoniótól.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

0: fogok menni, úgyhogy remélem jól járható az M7-es, írjátok meg nekünk azért.
1: Ezt többen írják, hogy most már egyelőre minden rendben, ott is az M7-esen Budapestről a Balaton felé. 28 fok lesz késő este a Balatonnál.
0: Jaj, de jó, ezt is szerettem volna kérdezni, milyen idő várható, ezt mondd már el, hogyha meg tudod nézni.
1: Csapadék nélkül 28 fok.
0: Jaj, jaj.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
1: SMS és Viber számunk 0-23-111-111. Nanti, megint jön egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk vizet, aztán pedig folytatjuk.
0: Én pedig hozom vissza nektek Szigalát és a Riptide-ot itt a Rádió 1-en.
1: Maradjatok, folytatjuk rögtön.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Erre nem lehet dolgozni.
3: A jövő héten a 89.5 Rádió

0: a jövő héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: a nap munkahelye jövő héten a 89.5 Rádió 1-en. Na ne! Rádió 1! Rádió 1! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy!
1: Üdítő kávé? Miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Nem csak egy

0: bukás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
1: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strand kajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hétvégén, Antóniónak hála, merre mész tovább, innen milyen a hétvégén?
1: Innen Velencére veszem az irányt, szombaton egy kicsit pihenek és születésnapozunk, barátomnak kicsinek születésnapját ünnepeljük meg, úgyhogy mindenkinek további jó rádiózást, közlekedési infokat küldjetek ezzelrel, és ígyatok sokat ebben a melegben.
0: Így van, Antikám, nagy pacsi, nagyon köszi, zseni volt el, Tóta Bigél és Accent jön mindjárt a Sugar Daddy-vel. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, és játék is lesz, ráadásul 2 napi jegyekért jövő hétre a Campus Fesztiválra, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
10: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
11: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
2: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
15: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
0: Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
17: Jó.
0: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
18: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
0: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Igen. Akkor megvehetem magadnak.
18: Vágy, nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség, az fontos.
0: Igen, igen, mindent elmond ez a kérdés. Igen, igen, igen, igen.
18: Amúgy lehetne egy műsor. Így ez itt mondatot... a Vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsisz. Vágy vagy szükség? Nem tudom, nem tudom.
17: Döntened kell.
18: Döntened kell.
0: Döntsd el most.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: játékokkal ez a következő egy óra. Halló, halló!
1: Ja, Tomcsi vagyok. Pétertől kérek egy számot.
0: Hello, Tomcsi, intézem neked a Faithless-t. Kinek menjen?
1: A kollégáimnak. Informatikával foglalkozunk, rendszermérnökök vagyunk.
0: Na hát akkor minden informatikusnak és minden rendszermérnöknek pörög most a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától itt a Rádió 1-en. És figyelem, ezzel együtt egy játékot is elindítok. Ha szeretnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon, hívjatok innentől 10.

azokat akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek jönni velünk Debrecenbe a Campus Fesztiválra. Halló, halló!
1: Debrecenbe kéne menni!
0: Micsoda belépő! Hello. Szia, hogy hívnak?
1: Kata vagyok, szia!
0: Kata, ugye tovább is tudod?
1: Pulykakakas kéne venni?
0: Ha a rádió szlogent is tudod, lemegyek hídba.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Kata, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen!
0: Imádtam ezt a belépőt!
1: Gondoltam, hogy indítok valami frappáncsal.
0: Igen, és ennek meg is lett az eredménye, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen, köszi!
0: Figyelj, Kata, ha még egy pulyka

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.

0: zivatarokkal együtt, emiatt elmarad majd a Balaton átúszás is. 36 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
2: Szinte vagyok. Egy csirendőt szeretnék a tesóimnak kérni egy dalt.
0: Oké, okay, hányan vagytok testvérek?
2: Négyen vagyunk.
0: És mit üzensz nekik?
2: Hogy legyen csoda szép estéjük.
0: Így legyen, Ed Sheeran és az Azizán már pörög is nektek itt a Rádió Egyen, és figyelem, ha szeretnétek ti is jönni Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként, és adok egy páros napi jegyet a számunk 0620 3111.

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és tőlünk nem csak zenét kaptok, hanem annál sokkal-sokkal többet, például maradandó nyári élményeket is. Halló, halló!
1: Szia, Marian vagyok, szeretnék játszani.
0: Hello, Marian, honnan hívsz?
1: Budapestről.
0: Megtennél egy utat a Campus Fesztiválért Debrecenbe és vissza?
1: Hát, hogyne.
0: Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Marian, te vagy a tizedik! Én nem megyek sehová, te mész méghozzá Debrecenbe, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon jó, király, köszönöm szépen!
0: Kit hozol magaddal?
1: Hát valószínűleg a lányomat.
0: Anya-lánya buli! Mennyi idős a lányod?
1: 22.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Itt a Rádió 1 kívánság műsor. Nóri, mit szeretnél kérni? Parancsolj!
1: Megkérdezitek, bármi jöhet.
0: Na akkor hozom az egyik legfrissebb dalát, Éden a címe. Kinek menjen?
1: A férjemnek, Attilának. Én éppen úton vagyok haza, edzésről, ő pedig ott van a kislányomnak.
0: Na akkor siess hozzájuk haza, Metzger Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. További jó nyarat!
1: Köszi, neked is!

0: szép nyári hétvégét.
1: Ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Bodi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
1: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a vízszavát. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Úgy ezt sosem láttál még ennyire szépnek. Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
3: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az újrádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkós Hit Radio Show. A stúdióban Hanvai Pécsi és Bárány Attila.
1: Ladies and gentlemen, madame, három adat messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megérdemel. Publikum egész héten, így hát ma este is DJ Junior nélkül, de itt vagyunk.

egy csak igazi mai slágeren, egy diszkosít rédős, ugyebár DJ Junior nélkül, de bárányától is velem Hambai PG-vel. Ne tessék elfelejteni, hogy ebben a hónapban nincs több diszkosít aktivizáció, amikor a hónap elején volt egy, viszont augusztusban a lemaradást behozzuk, szenzációs mennyiségű diszkosít aktivizáció lesz, egy csomó olyan is lesz egyébként, amiről nem beszélhetünk, de

0: Moszkvasit a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti velem szemben a stúdióban egyedül, Hanvai PG DJ Junior ugyanis születésnapját ünnepli családjával az elmúlt napokban, így aztán ma este is Olaszországban.
1: 55 vagy 56, sose tudom.
0: Van egy angol kifejezés erre, de most nem jut eszembe.
1: Mond magyarul.
0: Fogalmam is. Mondjuk nem azt akartam mondani.
1: Igen, 55 vagy 56. Egy biztos, hogy én tényleg nagyon örök neki, hogy ebben a közegben tudok rádiózni, és végignézem ezeket a dolgokat, hogy mentek előttem, és mindent megmutatok nekem. Szenzációs.
0: A folytatásban érkezik egy Bissenssel értelmezés, milyen meglepő. Egy olyan dalból, amibe bevásárolta magát David Guetta, tehát pénz, az minden mennyiségben rendelkezésre áll, úgy látszik. Ugyanis ezt a felvételt Hugel és

lépésekről beszélünk, ahogy mondtam, én Miskolc-Tapolcán zenélek ezekben a pillanatokban, de utána érkezem föl a fővárosba, viszont nem elektronikus zenét fogok játszani a Kopaszigáton, hanem funkit régi fortunás arcoknak. Persze, hogyha ellátogatnak hozzánk, ott lesz DJ Fett és Ötvös Laci is, vagyis a klub egykori rezidensei közül hárman is pakoljuk a lemezeket, minden információ rajongói oldalon a Facebookon, holnap pedig Dancehouse egy Siófokon. Küldöm minden Bissenssel fannak a következő I'm a Angel-dal, természetesen Bissenssel-ben. Ez az I'm Alive a Rádió 1.

0: minden este a Rádió Egyen diszkosít igazi mai slágerekkel, ma Hanvai Pécsivel és Bárány Attilával.
1: Folyamatosan hallgatom vissza egyébként az 50 órás zenei anyagot, ugye, amit csináltunk a rekordbeállítás alatt, és ugyebár ez egy TikTok felvétel, mert hogy live-ban voltam 50 óráig, és videó is párosul hozzá, és szenzációs egyébként, ahogy jutok egyre jobban előre, esik szét a produkció, de nem csak a diszkozás, hanem ahogy viselkedek, és ahogy záródik össze a szemem, ahogy lelassulnak a mozdulataim, szerintem, ahogy a végére érek, az nagyon megdöbbentő lesz. Ha valakit érdekel ez, akkor mindenféleképpen írjon rám, mert erről van véve, hogy ebből egy ilyen rövidített verziót, egy felgyorsítottat csinálunk, hogy tényleg lehessen látni, hogy mi mentem ott én keresztül.
0: Mennyire lehet felgyorsítani?

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, meg diszkosít a Radio Show, DJ Junior nélkül, Bárnátel és velem, Hambai PG-vel búcsútunk ma estére. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, ugyebár ez tegnap hiányolt Attila, ez most megjött. Meg az is, hogy holnap este találkozunk 22 órától Bogácson, tessék befutni, szavaztok!
1: Én még negyed órán keresztül Miskolc-Tapolcán pörgetem a lemezeket egy Sunset Pool Partin, és aztán jövök föl Budapestre, ahol a Kopaszigáton 11 órától pörgetem egy Funky Partin a lemezeket. Holnap pedig Dance I Said, a nyár folyamán ez az egyetlen egy, és biztonsabb végközép országos találkozó, aminek a folytatása vasárnap délután a strandon esik meg, méghozzá a medencénél, ahol a barátaimmal egészen kifulladásig zenélünk majd. Én ezzel köszönök el tőletek, meg azzal, hogy nem vagyok odáig a női DJ-kért, de ez a DJ Twins nevezetű női DJ

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22

0: Rádió Esztégen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Beggy, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem. Kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén szólva, még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok?
5: Az én olvasatomban ez az a barátság extrákkal.
6: Fizeti a rezsi felét.
4: Havai menekülj, de előtte küld el a számát. Én szeretem az ilyen élethelyzeteket. Most mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
5: Hát, nagyon régen.
4: Nem jók ezek az élethelyzetek?
6: 82 nyarán.
4: 82 nyarán egy kis táborban.
6: Az üdülőben. Az a csehszlovák kislány, azt mondta nekem.
4: Pozor,
6: vlak. Lemelezhetnénk.
5: Pozor.
4: Pozor, vlak. Hogy do picsiti kokot.
5: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
6: Annyira szerintem, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközével járt kert itt a 80-as években.
4: Kalitkába se kell tenni, hát hagyjad meg. Hát nem tud elrepülni. Repült egy ideig. Most már Szárnyaszegeden ül a vadasparkban.
5: Repült az gyerekek, jó volt.
4: Most már 20 forintért nézik a gyerekek a vadasparkban.
6: Ja,
4: dobálnak nekik zsemlét.
5: Feri bácsi.
4: Feri bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
6: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött, tudod, így dörgülődöm. Hello lányok. És aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon.
4: Volt az híre. Én is a Danon műszer dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Egész ma.

0: mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a Word Is My Radio Show-ban.
1: A lemezjátszóknál Lutfi Beggy.

0: rádióban, a java még csak most jön, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten

0: 19.22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: jut a péntek éjszakában, még mindig Lotfi begít mellettem a lemezjátszói mögött. Mivel kezdődik a mai második szett?
1: Hypaton Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: Megint még egyszer.
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok.
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Budapest Parkban is a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi a most megint.
1: Egy igazi közönségkedvencen megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is érkezik Gordo, amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió egyen, a

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-23

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: mindenkinek, Pulmex is befutott innentől, tehát 110% felett leszünk. Minden értelemben Hello Pulmex.
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén.
0: És aki akkora mázlista, hogy most hétvégén kint van a Tomorrowland-en, az bizony találkozhat veled is.
1: Így van, illetve Joel Junior barátommal is pont nemrég futottunk össze, hogy mind a ketten kiutazunk és kint leszünk a Tomorrowland-en, és ezzel kapcsolatosan gondoltam a következő zenét is felrakni, hogy AM to PM, hát ez fogja meghatározni a következő napszakainkat, ugyanis ott leszünk a fesztiválon, Romy Stutzor és Szigalától érkezik el itt a Rádió Egyenlőből, ez már Rádió Showban.

0: ugye, hát nekem erről szól az elmúlt két hónapban, hogy minden nap nézegetem, hogy ki mikor fog zenélni, hogy senkire nem maradjak le, de egyszerűen olyan nagy a fesztivál, hogy lehet, hogy egy órában három stagehez kell rohanjak, mert amúgy tavaly voltam, és tényleg óriási, úgyhogy futni fogok, legalább az egészséget megtartjuk ott is. És képzeljétek el, hogy van egy olyan stage, ahol a line-up-ban az van csak írva, hogy egy órán keresztül a Special Guest fog zenélni, és pont Gerivel beszélgettük, hogy vajon ki lehet az, neked mi a tipped?
1: Hát figyelj, végigböngésztem én is a line-upot, és Tiesto nevét egyáltalán nem láttam, úgyhogy szerintem Tiesto.
0: Tiesto, ha jól tudom, akkor ő nincs is az első hétvégén.
1: Igen. Pontosan azért, mert hogy nincs ott a fellépő.
0: Igen, igen, ha én is egy ilyesmire gondoltam, hát összeáll újra a Swedish House Mafia Tomorrowland-en, mert ez egy esti órákban lesz, úgyhogy ki tudja, az biztos, hogy én ott leszek, és majd erről is beszámolok nektek.
1: De jó, várni fogjuk, és akkor menjünk közben tovább.
0: És akkor pont aktuális a Swedish House Mafia, ugyanis Axwell, Ingrosso és Steve Angelo állt össze 2009-ben Laid Back Look-kal, és alkották meg a Leave the World Behind-ot, amiből csináltunk Laid Back Look fiával egy különleges 2026-os feldolgozást, és ezt hoztam folytatásként itt a rádiógyen, a World is My Radio Show-ban.

0: X-et élőben.
1: Igen, és nagyon izgatottan várom, ugyanis direkt vártam, úgyhogy én a tavalyi Tomorrowland óta egyáltalán nem voltam Martin Garrix koncerten, és szinte nem is néztem meg semmilyet, csak az adott short videókat TikTokon, illetve Instagramon, hogy egy per egy át tudjam élni újra, ahogy így régebben kiskoromban is imádtam nézni, meg elmenni a koncertjeire. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, hiszen most jelentetett meg Madonnával új zenét, és hamarosan érkezik az albuma, ami már van egy közös zené Ed Sheerannel, úgyhogy ki tudja még mi lesz rajta, és ki tudja, hogy mit fog ott bemutatni. Igazából nekem ez lesz az egy

az biztos, hogy itt a rádión keresztül tudok üzenni mindenkinek, és lehet jó gondolatokat mondani, és pont ezzel kapcsolatosan jutott eszembe, hogy ugye utaztam a Tomorrowland-re, és akkor azon mérgelődtem, hogy hát most akkor mi lesz, és igazából szerintem ez volt a történelem során az egyetlen olyan, meg lesz is remélhetőleg, ahol nem volt rendes nagy színpad, és tényleg a zenéjé volt a főszerep, és én azt élhettem meg, úgyhogy itt találtam meg a pozitívum dolgot, úgyhogy mindenkinek ezt ajánlom, hogy az életben is így álltok a dolgokhoz, és minden szuper lesz a végén. És akkor muszáj rávált csak egy kicsit nosztalgikus hangulatra, hiszen John Summit, Alesso és Calvin Harris, ez lesz az utolsó nap, utolsó három órának a line-upja, ami számomra még mindig felfogadatlan, és Calvin Harris először lesz, tudtam a Tomorrowland-en, úgyhogy ezért gondoltam, hogy elhozom nektek az Under Control-t egy kis nosztalgikus feelingként megint Rádió 1-en a World is Melody Show-ban.

0: És hát akkor Pulmex, nagyon jó szórakozást kívánunk neked erre a hétvégére a Tomorrowland-en, hajrá!
1: Köszönöm szépen, Geri, nagyon jó fej vagy. Az biztos, hogy tőlem nem csak a következő adásban, hanem a következő 20 adásban is erről fogtok hallani infókat, mert nagyon-nagyon szeretném átadni nektek ezt az óriási lehetőséget, mert tudom, hogy nagyon sokan el szeretnétek jutni, úgyhogy érdemes lesz hallgatni péntekenként majd újra a Verizmán Édió Show-ban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
3: Végy egy nagy levegőt.
1: Tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A rádió egyen.
4: Hey,

0: Hello Rádió, és sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Ez az X-Hour, itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
1: Én pedig Sully.
0: És mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti X-Hour-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Right. Utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam Ten és Dodi közösével megyünk tovább. Ez lesz a VR. Ez X-Hour velünk, a Stadium X-Hour.

mindig minket, és a Stereo Max-et hallgatjátok, ez pedig az X-Hour. Egy saját felvétel pörgött az előbb Puló címmel, de megyünk is tovább a jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Buy Down, majd Green Velvet Medusa, Genesis és SSG közösétől fog szólni a La La Land. Utána pedig ismét egy saját felvétellel folytatjuk, ez

saját felvétel pörgött az előbb Disselector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Tom Blinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez

Don't Blink to Assault, a Left to Right. Most pedig Cascade és Lighton Jordan legújabb felvétele következik, a Meet Again. Utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Johnson és Sam Martinnak készítettünk közösen. Ez lesz a Last Applause. Majd a műsor Cryder újdonságával fogjuk zárni.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Exert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rock igazi mai sláger megy. Egyik szenzációs előadó után jön a másik, Dua Lipa, egyébként Calvin Harris-szel és Juan Kiss-szel, a fogyarásban pedig aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, aki volt olyan, hogy egy este 6 Brit Awards-ot is nyert, ami egyébként abszolút rekord. Ő Ray, ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband, itt a

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

természetesen Rádió 1-en és Rádió Stage-el, ahol az összes Rádió 1 DJ zenél július 22 és 26-a között. Ő pedig Sam Feld, az igazi mai slágerrel és egy igazi fesztivál kedvencen Rosalinnel közösen, ez a Heart

Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Selena a Gomez után pedig Tiesto a fogyarásban, és nagyon fontos, ma is 2 órás a Live Mix, Kukival egyébként, 5 órától egészen 7-ig pörög alá Rádió egy Live Mix Summer Edition, 7-től 8-ig pedig kíváncsi a műsor, ahogy ezt megszokhattuk, ő pedig Tiesto, a nagy kedvenc a Lélo, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!